kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Truckfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Valakiben bízok, mert a világ hideg.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Welcome to Saint-Tropez.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe, köztük a Budapest önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek is. Alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Hevesvár megyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

pult. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
3: A Lépés Rádióban Robival.
2: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe. Köztük a Budapest önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek is. Ismeretei alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Úgy szeretnék én lenni a cuk. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe. Köztük a Budapest önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek is. Alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretett szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A máltai szeretett szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül, a szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NK ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NK ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a Parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves hatvani nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok plastikai tanácsadó.
2: Stílustanácsadó nem voltam.
1: Az még nem voltál? Hú, pedig annyi minden voltál.
2: Pedig hát látod.
1: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
2: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
2: Maroslele. Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam, apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
1: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
2: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket, hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
1: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
2: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
1: már
2: az
1: 7 esülé. Évesen?
2: Hát igen, eléggé szép határozott egyéniség igen. Voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
1: Ami
2: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy teráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor 2 kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és 1-2 napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
1: Igen, hogy akkor még 16 volt, lehet, igen. Hogy még most is a
2: nem tudom, hogy most
1: munkának
2: hogy
1: ez a határide. Gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök. Kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
2: nem
1: ez
2: találtad
1: így
2: meg a neten.
1: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
2: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kirándultam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslani hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.

0: Lajon Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
1: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, ez semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc, és én azt gondoltam, hogy az engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
0: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedben?
1: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
0: És ez nálad hát működött?
1: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam meg, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom is, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondta, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
0: Szóval életed első...
1: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm-ben mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
0: De már nem vállalod?
1: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
0: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
1: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modell nyugdíjba menni.
0: Ja, én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen vele szeretne dolgozni. Szerinted mennyi idő az, ami újra formába hozod magad?
1: Ja, hát egy 3 hónap.
0: Egy 3 hónap?
1: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
0: Na, mert ez van a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam, amit nagyjából ez.
1: Igen.
0: Kicsit tapasd be a részletekbe azért.
1: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, hogy jó, jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
0: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szépen.
1: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
0: Lehet, hogy nem a te sportod a
1: futás. Hát nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
0: Az micsoda, az, hogy
1: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
0: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: Most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.

0: Kellemesen szép délelőttöt kívánunk minden lépés rádiogatónak. A mikrofonnál Robit hagyjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok! Péntek van újra, gyerekek!
1: Én nagyon örülök neki, én imádom a péntekeket, köszöntöm én is, tudom, a hallgatókat.
0: Kicsit a te napod a péntek, van, tudom.
1: Szeptemberi péntek. Helyett lassan, yes, októberi péntek.
0: Ez nem lassan.
2: Ez már október. Ez már október.
1: Én nálam még szeptember van, látod?
0: Nem, Karinának az agyában szeptember van, egyébként október, október helyett október másodikát írunk, nekem október. Meg bele törik a nyelvem az októberben. Na, nem mindegy, nézzétek el nekem. Péntek van, és a hét utolsó munkanapja hivatalosan, bár van, aki szombat meg vasárnap is dolgozik, ki hogy, és hát mai műsorunkban is hozunk nektek érdekes híreket, lesz itt horoszkóp, névnapköszöntő, bölcsesség, időjárás rovat, remélhetőleg jó időt jósolunk a hétvégére, illetve természetesen jobbnál jobb zenék és érdekesebbnél érdekesebb témák. A Sanyit nem hagytuk még szóhoz jutni szerintem, legalábbis kontrolni.
2: Ja, igen, hallottam. Hát igen, itt vagyok én is, sziasztok. Egyébként azt tudjátok, hogy most megint itt tervezgetik azért a 4 napos munkahetet, mert vannak országok, ahol ez működik, de hát nem tudom, hogy ez most jó lenne, nem lenne jó, hát persze most...
0: Több lenne a regeneráció, meg a pihenés, de alapvetően hát biztos, de... a munkában nem érzem ezt jónak, viszont a tanításban a 4 napos hét az nem lenne rossz szerintem.
2: Hogy igen, amúgy ott jól jönne a gyerek.
1: Legutóbb beszéltünk róla, igen, hogy az lehet.
2: Igen, a gyerekek leterheltségéről.
1: Segítene. És
2: hát bizony, igen. Már most azért már közeledik az őszi szünet, tehát, hogy annak idején a suliba mondta egy fölöttünk járó srác, aki egyel fölöttünk járt, hogy milyen nincs őszi szünet, és akkor ezzel így jól elpoénkodtunk, aztán most itt tartunk már, ugye, hogy egy ideje, most már nem is tudom, hanyadik éve van őszi szünetünk. Vagyis van őszi szünet?
1: Rájöttek, hogy ez azért fontos.
2: Hát na, tehát... Vagy van, aki azt szeretné, hogy rögtön őszi szünet.
0: Azt tudjátok,
2: Petrák.
0: Petrák. Igen, köszöntöm a névnaposokat, bocsánat, csak muszáj volt némi tanom, mert a természet nagyúr. Na, de a lényeg az, hogy mindjárt köszöntjük a névnaposokat, előtte elérhetőségénket gyorsan elmondjuk, www.lépésradio.hu, valaki nem tudná, ez a weboldalunk, itt van a hallgatói messenger.

0: csoportunk is kívánságdobozunk, ide is lehet nekünk írni, akár zenét kérni, illetve fent vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésrádió, meg a többi közösségi platformon is megtaláltok minket mindenhol Lépésrádió néven, tessék feliratkozni, lájkolni, hype-olni, YouTube-on, meg megosztani a tartalmainkat, meg a Facebookon is követni minket, úgyhogy tessék élni mindenféle lehetőséget, keressetek mindenhol minket, de írhatok nekünk e-mailt is.
1: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így van, és akkor köszöntjük a névnaposokat, a Petrák, így van, ők ünnepelnek a mai nap. A Petra név egyesek szerint héber görög latin eredetű, jelentése kőszikla, mások szerint a Petronella önállósult becézője. Hát minden Petra nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel, október 2-án sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Nem felejtettünk, ezen gondolkoztam. Ja, itt akartam mondani még az előbb itt, hogy meséltétek, vagy beszéltétek, csak némit voltam az őszi. Tehát azt tudjátok, hogy volt egy időszak, amikor már régen is volt őszi szünet, aztán megszüntették ezt, és azt mondták, hogy nem kell őszi szünet, hanem inkább a téli szünet legyen hosszabb, most meg visszahozták az őszi szünetet, és újra lerövidítették a télit, sőt, még valamennyivel a nyári szünetet is az utóbbi években.
1: Aztán, igen.
0: Úgyhogy igazából szerintem adtak is, meg vettek is el.
1: Nem, azt nem tudom, hogy mikor volt őszi szünet régen. De.
0: Volt pedig.
2: Volt, amióta én igen. Rá. Hát mert te rendetlen iskolába jártál, mi meg rendesbe, és ott másképp
1: ja, ez nem azon hullott.
0: Nem mondom neked, Sanyi, én 93-ban, én 93-ban kezdtem az iskolai oktatást, és arra emlékszek, hogy talán elsős vagy másodikos koromban volt őszünet, és utána szüntették meg. Ja, tehát egyszer már bevezették a rendszerváltás, lehet, hogy a rendszerváltás után volt egy rövid ideig őszi szünet, aztán ezt úgy emlékszek, hogy megszüntették, majd utána visszavezették az utóbbi, nem tudom, 10 évben, vagy nem tudom milyen. Tehát volt egy ilyen időszak, az biztos, hogy volt is, meg utána el is vették, utána megint visszaadták, tehát hogy volt. Az, hogy most téged mit ér, az, hogy te ilyen öreg vagy, mint az országot, hát arról mi nem tehetünk.
1: Hát jó, de igen, azért kéne, de igen, azért nem emlékszem.
0: Aztán lehet, hogy volt még korábban is, amikor, nem tudom, az 1950-es, 40-es, 30-os, nem tudom, akkor milyen volt az oktatási rendszerek, de lehet, hogy akkor is volt.
1: Akkor más volt, akkor például volt olyan, hogy télen, ugye nem csak a hivatalos téli szünet, hanem hogyha nem tudom, fűtési gondok voltak, vagy nem volt szén, akkor úgynevezett szénszünet is volt. Ez viszont...
2: Erről én is hallottam.
1: Az viszont biztos, hogy volt olyan. De hát ugye ez is már...
2: Mi már nem járunk iskolába, úgyhogy minket ez már nem érint.
1: Ez már nekünk is történelem, igen.
2: Így van.
0: Bocsánat, annyit tüsszentek, hogy nem bírok megszólalni. Úgyhogy szerintem menjünk ezzel, néljünk, aztán jövünk hozzátok vissza Sanyó Zamrosan, a bölcsességét tartsatok elé továbbra is. Jó.

mosolygó arc és vidám, bizakodó szavak a legszebb ajándék ez valamennyi ismerősömnek. Nem minden ajándék kerül pénzbe, sokszor azzal is jobbá tehetjük valaki napját, ahogyan hozzászólunk, ahogyan meghallgatjuk, hogy egyszerűen azzal jókedvűen fordulunk felé. A Mosoly Világnapján talán éppen ezt érdemes kipróbálni.

0: Jackson!
1: Fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
2: És akkor a Hungarom ZRT jó voltából mondom nektek a legfrissebb infókat és mért adatokat. Először is aktuálisan, hogy országunk nagyobb városaiban hol milyen a helyzet. Budapesten derült az ég, 18 fokot mérnek. Debrecenben fátyó felhőség mellett 17 fok van. Győrben 19, Miskolcon derült 15, Pécsen erősen fátyó felhős 19, még Szegeden derült ég mellett 18 fokot mérnek. A mai napra egyébként 22-26 fok közötti napi csúcs várható. Napos idő várható általában felhőtlen égbolttal, de a Dunántúl nyugati felén és főként késő délutántól estétől északkeleten fátyol felhős lehet az ég. Többnyire gyenge vagy mérséget marad a légmozgás, Sopron térségében azonban időnként élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Délutántól általában 24-25 fok köré melegszik fel a levegő. Késestére többnyire 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegnél hajlamos helyekre ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek mondom, hogy mi a helyzet. Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek a mai napon. Robinak meg takonnyal, igen, az más kérdés. Szombaton hajnokban mínusz 1 és plusz 12 fok között értékeket mérhetünk országszerte, tehát akár helyenként már fagyhat is. Még napközben 23-27 fok között értékeket mérhetünk. Napos idő várható szombaton, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy rész mérséget marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton. Vasárnap hajnalban az előrejelzések szerint mínusz 1 és plusz 12 fok, még napközben 23-27, hétfőn 0-12 hajnalban, 21-26 napközben, kedden 3-13 hajnalban, még 21-26 napközben, szerdán ugyanis 3 és 13 fok között értékeket mérhetünk hajnalban, napközben 22-26, még csütörtökön 4-14 hajnalban, 22-26 napközben. Ezek a legfrissebb információk és előrejelzések az elkövetkezendő napokra. Mindenki vigyázzon magára és embertársára, és mindenkit hazavárnak, és hallgassátok a Lépés Rádiót, ahol hamarosan Sanyi hozza a horoszkópot, de előtte meghallgatunk még egy jó kis zenét.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ma valami egészen apró dolog indíthatja jó irányba a napodat. Ne válj különleges eseményre. Lehet, hogy éppen egy hétköznapi pillanatból lesz péntek legjobb része. Pika. Egy korábban félbehagyott ügy ma végre rendeződhet. Ha sikerül lezárnod, ne keress rögtön újabb problémát magadnak, élvezd egy kicsit, hogy egyel kevesebb van. Ikrek. Ma különösen könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal, egy spontán beszélgetésből akár új ismerettség, vagy később hasznos ötlet is születhet. Rák. Egy kedves mondat most sokkal többet jelenthet valakinek, mint gondolná. Ha eszedbe jut valakiről valami, de csak gondold, mondd is ki neki. Oroszlán. Ma könnyen te lehetsz egy társaság hangulat felelőse. Humor. Most különösen jól áll neked, de arra figyelj, hogy mások veled nevessenek, ne pedig azt érezzék, hogy rajtuk nevet. Szűz. Egy problémáról ma kiderülhet, hogy sokkal egyszerűbb a megoldása, mint amilyennek elsőre tűnt. Ha valóban érdemes egyet hátra lépni, előtt tovább bonyolítjuk. Mérleg. Ma egy kis engedékenység sokat javíthat egy kapcsolatodon. Nem minden kérdésben kell győztest és vesztest keresni. Skorpió. Valaki ma kellemesen meglepett. Engedd meg neki, hogy felülírja azt a képet, amelyet korábban kialakítottál róla. Nyilas. A péntek meghozhatja kalandvágyadat. Nem feltétlenül kell messzire menned, egy spontán program is elég lehet ahhoz, hogy úgy érezd, végre történt valami. Végre történt valami más. Bak. Ma érdemes elismerned a saját eredményedet. Nagy képűség örülni annak, amiért valóban megdolgoztál. Vízöntő. Egy szokatlan ötleted ma meglepően jó fogadtatást kaphat. Ne várd meg, amíg tökéletes lesz. Vízöntő. Egy szokatlan ötleted ma meglepően jó fogadtat.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és akkor meg is hoztuk mai műsorunk első, hát mondhatni színes híreit itt a Lépés Rádióban. Méghozzá elsőként igazi cápás hírt hoztunk nektek, hát nem
1: bizony. Jézusom!
0: Bizony! Képzeljétek
1: el! Minek nem olvassam el a híreket?
0: Cápa úszott végig egy elárasztott lakóutcán New Jersey-ben. Nézzük a részleteket. Ha az ember kinéz az ablakon egy elárasztott utcára, számíthat vízre, hordalékra, vagy esetleg elakadt autókra. Arra azért kevésbé, hogy egyszer csak egy cápa úszon el a ház előtt. Egy New Jersey férfi videóra vett egy cápát, amely egy nagy vihar után elárasztott lakóutcán úszott végig. A térséget erős északkeleti vihar érte el, amely több helyen komoly áradásokat okozott. A tengervíz olyan területekre is benyomult, ahová normális körülmények között természetesen

0: Természetesen nincs helye tengeri állatoknak. Az egyik lakó ekkor vette észre a vízben úszó cápát, és elővette a telefonját. A felvételen jól látható, ahogy az állat az elárasztott utca vizében halad. Így néhány percre egy átlagos New Jersey lakó negyedből egy szinte egy tengeri akvárium lett. Mi lenne az első gondolatotok, ha kinéznétek az ablakon, és egy cápa úszna el a házatok előtt? Nem tudom, a szívrom kerülgetne. Nem szeretnék egy cápa közelébe kerülni, hát az felfal.
1: Hát ha éhes, biztos, hogy egy kicsit megrágcsálna, de lenyelne egészbe.
0: Nem, köszönöm,
1: de...
0: nem.
1: Figyelj, számítani lehet, tehát áradásoknál vannak furcsa jelenségek, amik feltűnnek, mert hát hát ő úgy van vele, hogy oké, okay, víz, én tudok haladni. Hát ő nem néző, hogy közte ház van.
2: Igen. Azért biztos, hogy figyelembe veszi, csak megvan a megfelelő közeg. Megy. Igen.
0: Mondjuk Sanyi, meg rajtam lenne, mit a cápának rákcsálni.
2: Hát biztos, lehet, hogy gyomorrontást is kapna hamarosan.
1: De... engem kikötne. Én csontos vagyok, engem kikötne, azt tudjuk.
0: Bekapna és kikötne, nekem ez nem kell. Nem szeretnék. Van egy kiskutya, hát egy labrador fiú kutyát képzeljetek el, és ő neki szoktuk mondani, mert ő mindig úgy vesz el a jutifalit, hogy még kapja az ujjadat is, de nem harapja meg, csak olyan úgy érzed, és arra szoktam mondani, olyan kis csápafogú, mert hogy egyből nem néz se Isten, se ember, csak a falatot akarja, de az ujjadat is lekapja, amúgy nem kapja le, csak...
1: Megcsattogtat, igen. Van egy nagyon jó kis mese, a Szápetés Szápali talán, az nem, a nem mesében.
0: Szápetés Szápali?
1: Nem, azt mondtam, Szápetés Szápali.
0: Ja, jó, akkor én mást értettem, bocsi.
1: Ah, nem érdekes lenni.
2: Már a füledre is megy a nátha, sajnos. Igen.
0: Nem, amúgy is süket vagyok, az nem kell a nátha fülemre menjen már.
1: Hát ez tök jó kifogás, nem áll.
0: Nem, egyébként... igen, Szápetés Szápali, igen.
1: Az nagyon cuki kis mese, úgyhogy de nem szeretnék én semmiféle ragadozóval itt találkozni, sehol.
0: No, hát akkor rendben, ezt megbeszéltük gyorsan. Menjünk tovább egy olyan hírre, hogy megkérdezett egy nőt elkísérni egy esküvőre, végül együtt repültek Kínába. Ó, de romantikus!
2: Hát, no.
0: Ha valakinek nincs kivel elmenni egy esküvőre, általában végignézi az ismerőseit. Egy férfi ennél spontánabb megoldást választott. Egy férfi kamera előtt kérdezett meg egy nőt, hogy lenne a kísérője egy esküvőn. A nő azonnal igent mondott, a történetből pedig végül egy közös kínai utazás lett. A férfi eredetileg egyszerűen plusz egy főt keresett maga mellé egy esküvőre. A kérdést videóra vették, a nő pedig szinte gondolkodás nélkül elfogadta a meghívást. Csak hogy az esküvő nem csak a szomszédvárosban volt, hanem Kínába kellett utazni hozzá. A spontán döntésből is közös kaland született. A történet az interneten is terjedni kezdett, mert sokan éppen azt szeret, vagy szóval... mert sokan éppen azt szerették benne, hogy egy hétköznapi kérdésből teljesen váratlan élmény lett. Ti bevállalnátok egy több ezer kilométeres utazást valakivel, akit még alig ismertek? Én azért ennyire nem vagyok bevállalós, hogyha nem kell repülni meg utazni hozzá több ezer kilométert, akkor oké, de amúgy valahogy nem.
1: Hát se Kínába, se Japánba, sem ilyen országban nem repülnék el, az biztos nagyon messze van, nagyon leterhelő az utazást.
0: De ha mellette egy olyan pasi ülne, akitől nedves lesz a bugyid, akkor sem?
1: Hát még avval sem, repülőn nem jó. Igen, szóval nem. Tehát tudom. Bármilyen alendelón, tehát akárki, senki kedvér, én olyan messzire nem megyek. Mondjuk olyan, hát talán 4 órás repülőutat még kibírok, többre nem vagyok hitelesítve, de ismeretlenek...
0: Többre nem vagyok hitelesítve! Figyelitek, Karin olyan, mint egy... micsoda, mint egy műszaki eszköz, ami bizonyos ideig működik, és mit tudom én, 4 éves garanciája van, de többre nincs hitelesítve. Hát hihetetlen.
1: Hát kb.
2: Hát melyik a mit repültél leghosszabban eddig?
1: A leghosszabb? Hát azt, szerintem Tunézia volt a leghosszabb. Hát az 2 óra.
2: De az is 2 óra.
1: Aha. Bulgária, Tunézia, görög, hát ezek közel van.
2: Honnan tudod, hogy még nem bírsz ki másik...
1: Hát azért ez is feszkó. Annyit ülni azon a gépen, bezárva, fönn vagy a levegőben. Ne, nem, nem.
0: Hát közben
1: nem.
0: Olvasol, hát kikapcsolódsz.
1: Olvasok, hát elolvastam 2 könyvet egy bulgárul.
0: Hát 2 óra hosszal alatt? 2 könyvet?
1: A 2, igen.
0: Olvass el lassabban, Karina.
2: Hát, ja, de hát adtuk, hát lehet hosszabb könyvet is fel.
1: Hát figyelj, Zoli viszi ebből a prímet, ő 11 órát röpködött, nem. Most legutóbb 5 órát, hát azt még talán, de...
0: Pedig arra gondoltam, hogy elvinne Zoli Ausztráliába egy ilyen 20 órás repülőút, ez tök buli. Nem. És az is átszállással.
2: Nem, még akkor is átszállás, de...
0: Igen,
2: nem.
0: Párizsig el kell azt hiszem repülni, az egy 2 óra hossza, vagy 3 óra hossza, és Párizsból van egy 13 óra hosszás repülőút, vagy mennyi Sydney.
1: Nem. Én nagyon szeretek repülni, nem a repüléssel van gond, az idővel, hogy a tudat, tudod, hogy annyi időt fönn vagy a repülés, ha bármi történik, ért ott nincs B-opció, ott állva, lezuhansz, kész, ennyi.
0: Hát de figyelj, a gép azt szokták mondani, hogy te pont te mondod, hogy így vagy úgy lejön.
1: Hát így vagy.
0: És én félek repülni, akkor most te vagy be tojva, ne haragudj már.
1: Hát ezért nem, igen. Tehát vonattal elvonatkozom. Vonattal, átszállásokkal, busszal, az is fárasztó, de még talán, mert az út, nem tudom.
0: Hát te Ausztráliában vonattal meg busszal nem mész el, vagy hajóval, hát, vagy repülővel. De a hajó az mitől jobb? Én akkor inkább a repülő... Nem, elmondom neked, ha hajó és repülő között kellene választani, hajón már utaztam. Viszont akkor inkább a repülőt választanám, és elmondom, hogy miért. Egy hajó körülbelül 1 hét, mire akármilyen gyorsan mennek már ezek a modern hajók, de körülbelül egy ilyen több nap, de szerintem van 1 hét, az út Ausztrália is, nem tudom. És elég nagy kerülővel kell menni Európa között, és akkor repülő az meg 1000 kilométerrel száguld a levegőbe. Hát most értem, hogy felnülök 20 órát, de már muszáj lenne, akkor inkább a repülőt választanám ez esetben.
1: Na, gyorsabb, ebben igazad van. Gyorsabb.
0: Egyrészt, másrészt meg, hogyha a hajó elsüllyedt, és nem tudok úszni, hát ugyanúgy...
1: Van mentővel?
0: Bocsánat, hát, de az sem biztos, hiába van. Hát elvileg van ejtőernyő a repülőn, onnan is ki tudsz ugrani, úgyhogy túléd. Tehát most akkor ugyanott
1: hát
0: vagy.
1: Hát olyan magasról? Hát nem, de...
0: Hát figyelj, mi katapultálnak, tudod, tehát ahogy esik lefele, közben ugrasz.
1: Oké, na de hát egy vadászrepülőn kapott katapultáló pilóta, az fő van rá készülve, én azért annyira nem.
2: Egyszerű mezei utasként azért.
1: Igen, tehát na, tehát én azért nem kaptam olyan katapultálási kiképzést.
0: Hát jó, de most egy úszó mellénnyel sem és sokra nincs közrötted földterületet, belugrasz a tengerbe, azt ott veszel így is, úgy is.
1: Hát, jó, oké.
0: Max esetleg van mentőcsónak, akkor talán nagyobb az esélyed, de bevallom az őszintét, hát én mentőcsónakba összetolnám magam a tengeren, tehát lehet, hogy akkor inkább azt válaszom, hogy inkább ott halljak meg, mert
1: Mert
0: az nagyon veszélyes, jön egy bánat, bármi, elkap, tehát... meg ez végem van, ugyanott vagyok.
1: Veszélyes mindegyik, úgyhogy...
0: Veszélyes mindegyik, ebbe egyezünk meg, én is ezt mondom.
1: Szerintem ne repüljünk ennyit, és ne utazzunk együtt messzire, de hát azért biztos utaznak mások is,
0: de azért arra sem biztosuk a hallgatókat, hogy ne utazzanak, mert amúgy utazni meg jó dolog.
1: Persze szép, olyan gyönyörű dolgokat lehet látni, olyan gasztronómia van, olyan értetet, nem minden nap megy oda az ember, de messze van.
0: No, ennek örömére menjünk egy picit zenéjünk, aztán jövünk hozzátok vissza újabb érdekességekkel hamarosan.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is még hozzá egy újabb érdekességgel. Mindjárt
2: előtte
1: mondom.
2: Előtte nem szeretnéd elmondani, amit szerettél volna.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen végül is. Jó,
3: amit igen. Már rég el kellett volna.
1: Köszönöm szépen. Tehát elfelejtük a műsor elején elmondani, hogy október 2-a érdekesség és világnapok. Méghozzá ma van, október 2-án az erőszakmentesség nemzetközi napja. Ezen a napon tartják az ENSZ erőszakmentesség nemzetközi napját. A dátum magát, a dátum Mahatma Gandhi születésnapja. Gandhi 1869. október 2-án született, és az erőszakmentes ellenállás egyik legismertebb történelmi képviselőjévé vált. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben nyilvánította október 2-át nemzetközi emléknappá. A cél az erőszakmentesség üzenetének terjesztése többek közt oktatáson és társadalmi párbeszéden keresztül. Az idei ENSZ megemlékezés témája tehát az erőszakmentesség, mint a béké és a fejlődés eszköze. A mai nap van még a mosoly világnapja, és nem véletlenül volt a bölcsességünk a mosoly, és ennél vidámabb világnapot nehéz lenne találni egy péntek délelőtti műsorhoz. 2026-ban október 2-ára esik a mosoly világnapja, amelyet minden év októberének első pénteken tartanak. A nap története Harvey Ball amerikai grafikustól ered, aki 1963-ban megalkotta ma már virág szerte ismert sárga mosolygó arcot. Ball később úgy érezte, hogy a smiley túlságosan üzleti jelképé vált, ezért 1999-ben kezdeményezte a mosoly világnapját. Az alapgondolat egyszerű: tegyünk valami kedveset, és segítsünk legalább egy embernek mosolyogni. Na.
2: Ez a mai nap már megtörtént.
1: Igen, mi már mosolyogtunk, meg mosolygunk is közösen. És még egy érdekesség, miért ragadós a mosoly? Valószínűleg mindenkivel előfordult már, hogy meglátott valakit nevetni vagy mosolyogni, és szinte automatikusan ő maga is elmosolyodott. Az emberi agy nagyon gyorsan felismeri mások arc kifejezéseit, mi pedig gyakran öntudatlanul utánozzuk a szemben lévő ember mimikáját. Ez az egyik ok annak, hogy egy társaság hangulata is képes gyorsan átragadni másokra. Vagyis a mai mosoly világnapján érdemes kipróbálni, lehet, hogy egyetlen mosolyjal egy egész láncreakciót indítunk el. Zárjában megjegyzem, mi nézhetjük egymás arcát, attól nem fogunk mosolyogni, inkább mondunk olyan dolgokat, ami mosolygunk. Ezt.
2: De ez az mondat már mosolyra, mosoly csajt az arcunkra, úgyhogy már megvolt a mosolygás. Én szeretem ezt a mosolygós emojét, vagy emojit, vagy emojét, nem is tudom, hogy elcsem ki, de én nagyon-nagyon szeretem.
1: Na, 5000 éves műkincsek kerültek vissza Görögországba. Ezzel megyünk tovább. Egy lopott tárgy néha néhány nap múlva kerül vissza a gazdájához. Ezeknek a tárgyaknak jóval hosszabb út jutott. Több millió dollárt érő, összesen mintegy 5000 év történelmét felölelő görög műkincseket szolgáltattak vissza Görögországnak. A visszaadott tárgyak között ősi bronz sisakok, mellvértek és egy márvány mellszobor is található. A műkincseket New York-i a hatóságok azonosították olyan tárgyakként, amelyeknek vissza kell kerülniük származási országukba. Több arab múzeumi gyűjteményben volt. A történet így ezattal nem arról szól, hogy valami értékes eltűnt, hanem arról, hogy hosszú idő után visszakerült oda, ahová tartozik. Szerintetek egy történelmi műkincs esetében mi a fontosabb, hogy minél többen láthassák, vagy hogy abban az országban legyen, ahol eredetileg származik? Szerintem, hogy minél többen láthassák, és hogyha megvan, fel van tüntetve, hogy ez Görögországból származik, akkor teljesen mindegy, hogy a világ melyik részén van. Persze az nagyon-nagyon méltányolandó, hogy visszaszolgáltatták a szülőhazájának ezeket a kincseket.
2: Hát attól függ, hogy hol találták ezeket a kincseket, vagy az ásatások, vagy a otthagyás hol történt. Tehát ha megegyezés van a műkincsekről, hogy melyik ország műkincseit kiállítják, akkor az más, mert odaadják. De itt azért nem hiszem, hogy megegyeztek abba a görögök az arab emírségekkel, vagy az arab országokkal, hogy te figyelj, állítsátok már ki. Tehát ez valami olyan úton módon került oda, ami nem biztos, hogy legális. Úgyhogy én nem örülnék neki.
3: Igen, ez...
2: Mert az, hogy vannak vándorkiállítások, az más, de a műkincsek legyenek ott, ahol, ahova tartoznak szerintem.
3: Hát igen, tehát hogy valami bejárja a világot, de nyilván, hogyha ezért utazgatnak az emberek, hogy akkor elmennek, és ott megnézik. Tehát most, ha világszerte elvinnénk a Munkácsi trilógiát, akkor...
2: Az más.
3: De... Hát
2: nagyon sok műkincs van, ami elveszett, amit eladtak, amit elcsöncseltek, amit elloptak, amit életéktelen kezekben van, milliárdos műgyűjtőknél, és csak ilyen elittársaság látható. Tehát nagyon-nagyon sok műkincs van, ami így nem a tulajdonosánál van, de...
1: Igen, nem egy van, több ilyen van, sőt, hát a háborúk alatt elrabolt kincseket is Magyarországnak is visszaszolgáltatták évekkel, évtizedekkel később, tehát nem egyedi maga az eset, azért ezt tegyük hozzá. Viszont tengeri malac szökött meg Colorado-ban, törölközővel kapták el. A rendőröknek időnként gyors menekülőket kell üldözniük. Ezúttal valószínűleg nem a sebességük hozta, vagy okozta a legnagyobb problémát. Colorado állatvédelmi munkatársai egy szabadon kóborló tengeri malachoz kaptak bejelentést. Az állatot végül egy törölköző segítségével sikerült biztonságosan elfogni. A Grand Junction rendőrség videót is közé tett a különös mentésről. A felvételen az állatvédelmi munkatárs lassan közelít a fűben üldögélő tengeri malachoz. A megfelelő pillanatban egy törölközővel óvatosan betakarta, majd felvette. A rendőrség szerint a művelethez egy kis csapatmunka és sok türelem kellett. Nem tudni biztosan, hogy az állat megszökött, vagy valaki magára hagyta, de jelenleg biztonságban van és jól van. Volt már olyan házi állatotok, amely olyan helyről vagy helyzetből szökött meg, amiről azt hittétek lehetetlen? Hát nekem erről mindig a Leszi hazatér jut eszembe, de egyébként nekem nem volt ilyen.
3: Konkrétan nem.
1: Emlékszek.
2: Nekem tengeri malacom nem volt, mert én alapjában nem szeretem, mert nagyon kevés időt élnek, sok kevés ideig vannak veled, és szegényeknek időskorukra olyan betegségeik vannak, amiket genetikailag nem tudom, bele van kódolva, nem tartanék tengeri malacot, de hát nem tudom, a hölcsögeim vesztek el a macskám gyomrába például, de állatok nagyon nem. A tűzi játék az nagyon rossz hatással volt a kutyámra, azt tudom. Tehát egy futtatóról szaladt haza, és azt hittük, hogy elveszett közben mégse, de nagyjából az állatok nálunk itt maradtak. Volt pedig teknősünk, hölcsögünk, papagáj, minden, amit akartok. De úgy nem szerettek volna meglógni. A macska az talán meglógott le a pincébe, de hát fölök volt, érdekelte, de
3: aztán fázott, és visszajött.
2: Nem jött vissza, ott gubbasztott egy picurukba, ott alukkott szépen, hogy tök jó biztonságban érezte magát, úgy kellett megkeresni. Teli gyomorral nem válaszolt vissza, hogy hello, itt vagyok a pinyóban, kis lukban, ne, de hát kicsi volt. Hát. Úgyhogy ilyen alap kis szökések persze vannak, de ezek így normálisak, elméletileg.
1: Én meg ennek örömére azt mondom, ránézek az órára, hogy 3 perc van 11 óra, egy picit zenélünk, aztán pedig a hírek és kötelezők után jövünk hozzátok, visszatartsatok velünk továbbra is a következő órában.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikáció költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tisza párt frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehossz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehossz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és vissza is tértünk hozzátok, csak közben itt bevallom őszintén bambáskodtam. Úgyhogy én kérek elnézést, meg a technikus akart itt be kapcsolódni, egyből a hírek után már itt vagyunk veletek, mert azóta csak technikai okok miatt az aláfestőt hallgattátok, de most már itt vagyunk. No, akkor nézzünk egy újabb érdekességet, mit szóltok hozzá? Reméljük, hogy senki nem kapcsolta ki emiatt. Na nézzük akkor, hogy mit hoztunk nektek újabb érdekességként. Pillanat, csak közben itt a technikával tényleg küzdök. Nem baj, addig elmondjátok az elérhetőségeket, míg én megoldom a technikai malőrt. Köszönöm.
1: info@lépésradio.hu Hallgatói Messenger csoport, Facebook. Sanyi, kihagytam valamit?
2: Nem, szerintem az alap.
0: Weboldalunk www.lépésradio.hu, de most már mondom akkor a színes hírt, hogy mivel megyünk tovább. Méghozzá azzal évtizedeken át ismerték, mégsem vették észre, hogy másik faj. Néha nem kell ismeretlen dzsungelbe menni ahhoz, hogy új állatfajt találjunk. Elég újra megnézni azt, amelyet már évtizedek óta ismerünk. Ausztrál kutatók két eddig fel nem ismert óriás bocsáska fajt azonosítottak. Kiderült, hogy olyan rovarokat is évtizedeken át rosszul soroltak be, amelyeket már rengetegszer megfigyeltek. A Sydney Egyetem kutatói az úgynevezett Ankhile nemzetség ausztrál bocsáskáit vizsgálták újra. A kodárban kétfajtnak gondolt állat valójában öt különálló fajt képviselnek. Közülük kettőt most azonosítottak új fajként, az egyik pedig különleges, fedélhez hasonló szerkezetű tojásokat rag. A felfedezés azért érdekes, mert ezek az állatok nem teljesen ismeretlenek, több mint 1000 lakossági megfigyelés is készült róluk. Vagyis szó szerint szem előtt voltak, csak eddig rosszul néztük őket. Szerintetek mennyi olyan állat élhet még körülöttünk, amelyeket ismerünk ugyan, de valójában még nem értünk teljesen?
1: Hát ez a sok pici apró bogár, meg ez a sok kicsi apró kis, igen, tehát lepkék, pillangó, különböző olyan fajok, amik olyan helyen élnek, ahol nem is tudjuk, hogy léteznek, tehát ahol nem járunk, tehát az általános állat világot ismerjük, de nagyon-nagyon sok faj van, aki elbújik előlünk, és még felfedezésre várnak, tehát a tengerek, dzsungelekben olyan állatok vannak.
0: Igen, de itt csak a környezetünkről beszélünk, szerintem tényleg vannak olyan rovarok, bogarak, amelyeket nem biztos, hogy jól ismerünk. Tehát ne menjünk olyan helyre, ami hát nem a közvetlen környezetünk. Ja, a kérdés így is szólt. Hogy
2: az előfordul, ugye, hogy...
1: Hát most az összes bogarat is nem, ami nálam lakik, tehát...
0: Esetleg még olyan lehet, hogy kutyáknál, macskáknál nem ismertük fel, hogy az valamilyen olyan fajta, amelyet még nem fedeztek el, valójában ott élnek velünk, és titulálják egy bizonyos fajhoz, de valójában azt külön kellene kategorizálni. Ilyet is el tudok még képzelni.
1: Hát a sok kutyatenyésztésből végül is lehet olyan faj, amire azt gondoljuk, hogy is közben mégse. Vagy macskáknál, tehát igen, előfordulhatnak olyanok, hogy véletlen, és akkor hoppá, ez egy új faj.
2: Ilyenek igen, hát igen, pláne. De... Igen, pláne ugye azért kis egyszerű halandók, nem jövünk rá, de hát nyilván akik ezt kutatják, meg folyamatos megfigyelés azért. Aki hát sokat néz ismeretterjesztő filmet, az ugye megismerik.
1: Hát jó, de hát most a saját környezetünkben két macska szerelmes lesz, az egyik ilyen fajtája, a másik olyan, és már véletlen, valami új faj keveredik, tehát az a véletlen műve, de nem hiszem, hogy így.
0: Na, menjünk tovább, akkor maradunk az állatoknál egy újabb hírrel. Egy férfi elefánt örökbe fogadott egy magára maradt borjút. Az állatvilágban sem mindig vérszerinti rokonság dönti el, kivigyáz a másikra. Egy elefánt története különösen szép példája ennek. Egy felnőtt hím elefánt egy magára maradt borjú mellett maradt és vigyázott rá addig, amíg a természetvédelmi őrök meg nem érkeztek. A fiatal elefánt segítségre szorult, amikor a felnőtt hím közelében maradt. Nem hagyta egyedül a borjút, és jelenlétével segített neki túlélni addig, amíg a természetvédelmi szakemberek közbe tudtak lépni. A történet azért különleges, mert a felnőtt állat nem a borjú anyja volt, és nem egyszerűen továbbállt. A mentők végül elérték az elefánt borjút, és biztonságba helyezték. Szerintetek az állatok között mennyire beszélhetünk valódi segítségnyújtásról, vagy együttérzésről? Szerintem nagyon is. Az állatok sokkal ez együttérzőbbek fajtársaikkal, de akár még más fajba tartozó állatokkal is olykor, mint olykor egyik másik ember is. Ez nem az emberiség ellen mondom, csak alapvetően az együttérzés az állatokban ugyanúgy megvan, és ezt már kutatták és kutatják is mai napig, hogy például a nem véletlen az, hogy a közelünkben élő állatok, például a kutyáknál ezt kifejezetten bebizonyították már több kutyafajtán, de általánosságban is a kutyáknál, hogy együtt éreznek az emberrel, és ezt én tapasztaltam is, mert amikor ilyen nagy lelki fájdalom vagy veszteség ért, akkor például az előző kutyám Maci, ő szemtanszor oda bújt, beletette a fejét az ölembe, de a jelenlegi kutyám is, hogyha rossz a hangulatom, meg látja, hogy szomorú vagyok valamiért, akkor jön, és akkor próbál felvidíteni, kizökkenteni a helyzetből, bögdös mindent elkövet, tehát, hogy érzik a kutyák azt az érzelmi változást, ami éppen ér téged, de ugyanígy az örömödet, a boldogságodat, és abban is veled tudnak örülni, és ezt az együttérzést, ez sokkal jobb, sokkal tisztább, mint talán egyik másik emberé. Nem azt mondom, hogy az emberek nem együttérzek, félértés ne essék, csak azt mondom, hogy az állat is nagyon együttérzek, és olykor
2: jobban. De egyébként ezt így nem tudományosan, így nincs teljesen bizonyítva, de hát ugye minden gazda érzi, hogy azért jel a...
0: Láttál már kutyát sírni? Én láttam kutyát sírni. Macit láttam sírni. És ha képes egy kutya érzéseket kimutatni, akkor miért lenne képes együtt érezni? Nekem ez a kérdés, amikor éreztem azt az együttérzést, azt a szoros kötelék van egy állat és ember között, és ott van mindig a teredben. Hidd el, hogy együttérzőek.
1: Igen, egyébként. Biztosan valami olyan szenzor van bennük, hogy ők már annyira közel állnak hozzánk, hogy neki különlegesebb. Tehát a macska is persze érzi, hogyha rossz kedved van, meg odabújik, meg tud csimogatni, meg dorombol, de a kutyának szerintem sokkal jobb.
2: Igen, de a macska erre annyira nem érzékeny nyilván, mint egy...
0: Hát egy macska öntörvényű, olyan, mint Karina.
1: Így van. Így van, jól mondod.
2: És akkor ugye itt még nem beszélünk a lovakról, akik megszintén.
0: Hát a lovak azok egyébként az egyik legegyüttérzőbb emberek. Édesapám 8-9 éves gyerek volt, amikor leesett a lova hátáról, nekik volt akkor lovuk. És a ló megállt és megvárta. Amíg édesapám nem mozdult, addig a ló nem mozdult. És megvárta, hogy felkeljen, visszaüljön a hátára, és türelmesen, és látszott, hogy együttérzen, ott van, vigyázza, és nem hagyja ott. Amúgy a lovak nagyon intelligensek, nagyon, nagyon okos. Igaz, hogy hatalmas nagy állatok, de alapvetően nagyon, nagyon az egyik legokosabb, hanem a legokosabbak. Hát képzeljétek el, nem véletlenül próbálkoztak külföldön ez a vakvezető pónival, mert egy pónit 3-4 hónap alatt kiképeznek, még egy kutyát 6-8 hónap meg egy év alatt, de hát, hogy sokkal könnyebben, sokkal tanulékonyabbak. Igen, csak egy a baj, hogy hát sok olyan feladatot nem tudnak úgy ellátni, mint egy kutya, tehát egy kutyát, egy lovat nem fektesz be a hátsó ülésre.
1: Annak lószállító kell.
0: Hát nem is ez lószállító, de legalább egy utánfutó, amire fel tud állni, mert a ló meg mindig áll.
1: Nem tud bemenni, mert nem
0: tud. Például a ló nem tud lépcsőzni, nem mész fel vele a harmadik emeletre. Igen, tehát hogy vannak ilyen... olyan hátrányok...
2: A liftbe se
0: tudni. Hát, de liftbe elvileg
2: tud. De még úgy, ahogy nem megy.
0: Liftezni miért ne tudná? Egy kis póni. Hát egy ilyen póni, akkor mint döme, egy ilyen labrador méret. Tehát, hogy olyat képzelj el, de nem tudom, nekem nem kellene egy póni. Tehát valahogy megmaradok a kutyáknak.
2: Pedig mondhatnád, hogy az én kicsi pónim. Na, volt ez a mese.
0: Menjünk inkább egy kicsit zenéjünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza újabb érdekességeket, tartsatok velünk.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Így van, egy újabb érdekességgel megyünk tovább, méghozzá azzal folytatjuk, hogy kövér kutyákból lett internetesztál. Delhi megválasztotta kedvencét. Az internet már választott legszebb kutyát, legcsúnyább kutyát és valószínűleg a legjobban öltözöttet is. Delhiben most más szempont alapján indult verseny. Az indiai fővárosban közösségi médiás versenyt rendeztek, a város legkedveltebb duci kutyáinak. A Fadoffs of Delhi szereplői gyorsan internetesztárokká váltak, írja Yupi. A gazdik fotókat és történeteket küldtek be kedvenceikről, a közönség pedig online követhette a versenyt. A hangsúly természetesen nem azon volt, hogy az elhízás egészséges lenne, hanem a kutyák személyiségén és a humoros bemutatkozásokon. A résztvevők többen saját rajongótábort szereztek. A verseny végül jóval több lett egyszerű szavazásnál, a kommentelők történeteket meséltek saját kutyáikról, és egész közösség alakult ki körülötte. Kérdezlek titeket, mitől lesz szerintetek egy teljesen hétköznapi állatból egyik napról a másikra internetesztár? Hát például abból, hogyha az én kutyámmal folyamatosan mondjuk TikTokon élőznék, és azt mondom, hogy ő az első TikTokozó vakvezető kutya, na hát akkor tudja, hogy fölkapnák, mert az állatokat mindig kedvelik, és mindig szeretik, és mindig aranyosak, és mindig cukik, és nem fogok sztárt csinálni a kutyámból, félreértés ne essék, bármilyen szeretnétek.
2: Köszönöm Döme nevében is, megvédnem a jogait és érdekeit.
1: Bár arra már gondoltam, hogy csinálnék, készítenék ilyen videókat a vakvezető kutyákról, a kutyázásról, a kutyás életről, de számos ilyen van már, de mondjuk a saját nézőpontomból, szemszögemből, tehát ilyenre már gondoltam, de alapvetően nem akarom azt, hogy fősztár legyen, hozzáteszem, akkor is ő vinni a prímet.
2: Azt tudni, te csak
3: van. Hát igen, nagyon, lenni, nagyon menő lenne nyilván. Ez, mert minden, igen, ami új, amiből...
2: Vannak a szépségversenyek, végül is, tehát
1: na, ilyenek. Na, arra nem neveznék.
2: Nem téged kéne
1: nevezni. Nem, a kutyával se neveznék. A kutyám az gyönyörű, mindig dicsérik, de azért nem, megmondom, miért nem neveznék, mert attól tartanék, hogy önmagában ez a kutya szépségverseny, ez túlságosan olyan kutyák. Tehát nem tudom, hogy voltál-e már ilyenen, vagy mennyire hallottál, vagy mennyire vagy ebbe jártas. Általában azon kutyák, akiket szépségversenyre indítanak, azokat külön erre tenyésztik. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy neked van egy kutyád, és elindulsz egy szépségversenyen. Nem, a te kutyád tenyésztik. És általában az ilyen kutyák többségben félősek. Most gondolj bele, ki vannak állítva egy kifutón, viszik őket mindenféle versenyekre. Tehát alapvetően nem egy olyan, a kinézet egy gyönyörű kutyák, de nem egy... Vagy azért támadnak, mert félnek, vagy más miatt, de alapvetően inkább ezért. Tehát alapvetően egy ilyen félősebb, egy ilyen visszahúzódottabb,
2: megfelelési kényszer,
1: pánikolós, szorongós kutyákról van szó, de ezeket konkrétan erre tenyésztik. Tehát,
3: de akkor nyilván valahol fel is készítik rá, hogy ez lesz az életük, de akkor meg hát nyilván...
1: Vannak ilyen emberek, Sanyi, akik ezzel foglalkoznak.
3: Igen.
2: Hogy áll a kutya, hogy ül, igen. Nem, ennyire nem vagyok benne, én is csak így hallottam, láttam ilyen dolgokat.
1: Például német juhászt is azért nem képeznek már vakvezetőnek, két okból, egy vagy modellkutyák, és gyönyörűek viszont sajnos nagyon félősek, vagy pedig őrzővédők és túlságosan agresszívek. Nagyon ritka már a vakvezetőben.
2: A fajtabeli különbségek, meg a tenyésztés, igen, tehát ez a kutyának szerintem a stressz, hát vannak ilyen kis pudlik, pulik, amik így beszárítják, ilyen szörfesték, meg ruha, meg mit tudom én, tehát azért kutyának hát nem lennék ott abban a helyében, mert hát festék, meg ruha, meg mit tudom én, tehát azért kutyának

0: tehát a stabilitását, a vezetési képességét. Aha, tehát aha. Volt ilyen régen, és soha nem voltam ilyenen, nem volt ilyenben részem. Tehát,
1: hát, ha a kutya tudása az az értékes, akkor az mondjuk teljesen más, tehát hogy egy őrzővédő kutya mit tud, egy agility-nél, hogy tud a kutya teljesíteni, tehát az mondjuk teljesen más értékelést ad a kutyának, mert ezt a tudását értékelik, nem a szépségét. Tehát annak mondjuk én több értelmét látnám, ha már értékelünk, vagy ez is jó, ez a duci kutyás is, mert itt igazából nagyon jó pofa dolgokat osztottak meg a gazdik, hogy miket csinálnak ezek a kutyák, de a szépség nem minden.
0: Ez így van.
2: No, viszont... Hogy lehet, hogy csinálnék olyan versenyeket egyébként, mint a ötösában a lovakkal, hogy ugyan esetleg elmennék a kutyámmal ugye ezekre a versenyekre, ahol ugye tesztelik, hogy vezet és hogy dolgozik a kutya, és ugye ebből lesz a verseny, az eredménye.
0: Igen.
2: Hanem, hogy úgy lenne, mint az ötösában a lovaknál, hogy egyébként a kutyádat szépen parkíroztatod, illetve hát helyben maradásban hagyod, és akkor egyszerűen sorsolnak olyan kutyákat, amik már be vannak tanítva, de nincs gazdájuk, hogy ne legyen semmilyen ködés. Akkor azokból a kutyákból kellene mindenkinek végigmenni az akadálypályán, úgy, mint az ötös a lovaglóinak. Amikor, mert ott is úgy
0: de
2: volt.
0: De magyarul, úgymond, mondjuk én egy tök idegen kutyával.
2: Aha.
0: Na most ilyet nem csinálunk, de olyat csinálunk itt Debrecenben is, a HVSK alapítvány onnan Döbemaló, hogy gyakorlott kutyások, párom szokta elsősorban, de rám is számít már a kiképző, amikor már megvan, hogy ki van képezve egy kutya, hogy kipróbáljuk, hogy ne csak őt vezesse.
2: Uh-huh.
0: Tehát így idegen kutyákat igen. Lehet, sőt nem is át, mert minél több ember vezet, ugye szokja, hogy mondjuk magasabb, szélesebb, másabb mozgású vagy, és ha majd oda kerül az kiválasztott gazdihoz a kutyus, akkor ne lepődjön meg, hogy a gazdi másabb lesz. És ezért szokták ezt így a kiképzés végén, hogy legyen egy ilyen közlekedés, gyakorlattétel, hogy hogyan dolgozik a kutya, úgymond kipróbál. Egyébként az én kutyámat a párom úgymond tesztelte, tehát ő ment vele először, és nagyon szépen dolgozott vele is, úgyhogy igen, ez szokott lenni. De külön ilyen verseny, nem, tudomásom szerint már nincs. Meg én nem tudom, én régen mindig el akartam volna egy ilyenre menni, csak akkor valahogy soha nem jött össze, amikor még volt, vagy előtte nem volt kutyám, amikor még volt, most meg már nincs, úgyhogy így nem, annyira viszont nem hiányzik, tehát ez
2: meg
0: ilyen.
2: Az a verseny, azt mindig csak a csepeliek rendezték.
0: Igen, de bárki indulhatott, nem kellett iskola függőnek lenni.
2: Persze, hát országosan mentek mindenhonnan.
0: Így van. Na, viszont mi országosan zenélünk egyet, sőt világméretén, mert bárhonnan hallgathatok minket, aztán pedig jövünk hozzátok vissza még egy érdekességgel, majd tartsatok velünk továbbra is.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá a Lépés Rádió, és hoztunk még egy újabb érdekességet így 3-4-12 magasságában, méghozzá 7 napig táncolt egy férfi egy Guinness rekordért. Egy egész estés táncolás után sokan másnap már lábukat érzik. Egy nigériai férfi ehhez képest úgy döntött, hogy miért állna meg egyetlen esténél. Benjamin Daniel, művész nevén Ben Dancer, 168 órás, vagyis 7 napos tánc maratonnal próbált Guinness rekordot felállítani Lagosban. A kísérlet a lagoszi Freedom Parkban zajlott. Daniel célja az volt, hogy 7 napon keresztül teljesítse a rekord feltételeit. Nigériában az utóbbi években különösen népszerűvé váltak a Guinness rekord kísérletek, amelyekkel művészek és alkotók nemzetközi figyelmet próbálnak szerezni. Ugyanebben az időszakban egy filmes eseményen több mint 51 ezer részvevővel is rekordot próbáltak felállítani. Daniel eredményét a beszámoló idején még a Guinness World Records is ellenőrizte. Éppen akkor. És kérdezlek titeket, hogy mi az a tevékenység, amit nagyon szerettek, de még attól sem bírjátok 7 napot.
2: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, hogy folyamatosan pihenés nélkül mit bírsz 7 napig. Ha van valamennyi pihenés, azért a tánc az nem rossz tevékenység, de amit úgy bírnék 7 napig, aludni se lehet, nem tudom. Én szerintem nem.
3: Tudom, mert amit szeretnek, hát
2: enni se,
3: enni, olvasni. De folyamatában ennyit
2: Nem, mert egyszerűen képtelenség 7 napig, még 2 napig is. Tehát táncolsz, oké, elfáradsz, alszol egy pár órát, megint táncolsz, az úgy.
1: Hát én elárulom nektek, én nem tudok jól táncolni, de életem leghosszabb tánca az egy lagziban volt, és az, hát mondjuk úgy, hogy nem is tudom, mondjuk vacsora utántól, vagy nem is tudom, ilyen este, legyen, hogy este 10-től másnap reggel 7-ig tartott. De gyerekek, én olyan fáradt voltam utána, annyira...
3: Addig le nem ültek?
1: Nem, le sem ültem szinte. Hát egyszer-egyszer leültem 5 percre, de az esetek többségén végig táncoltam. Úgy fájtak a lábaim, és olyan fáradt voltam, hogy az eszméletlen. Úgyhogy nem csináltam azóta se ilyet, úgyhogy nem
3: is hát akarom. Hát az igazi tánc maraton volt.
1: Hát mondhatnék, igen.
2: Nem tudom, ezekhez a kihívásokhoz nagyon nagy elszántság kell, az biztos, mivel hát azért bármilyen Guinness rekordhoz.
1: Jó, de mondjuk teszem föl, mit szeretsz, mit tudom, teregetni szeretsz, akkor napokon át teregetnél, vagy?
2: Nem, teregetni egyáltalán.
1: Na, de akkor mondj egy dolgot, amit szeretsz, mit szeretsz?
2: Hát táncolni azt mondjuk szeretek, meg
1: sétálni. Na, hát akkor napokon át táncolnál?
2: Sétálni.
1: Na, sétálni,
2: sétálni. A világból ki tudom.
1: Jó, de az se napokig, azért azt nem vállalom.
2: Hát napokig, de 7 napig semmit se vállalnék be. Tehát az sok, nagyon-nagyon sok.
3: Már jó, mondjuk egy séta közben tudsz enni egy falatot.
2: Inni egy falatot, igen.
3: Hát ez egy kortyod. Nehezen, mert magmásnak be az úgy.
1: Inni egy falatot, mondja.
2: Enni, aludni, hogyne, Sanyika, mozgás közben bár mindent lehet.
1: Hát jó, csak alszol, neki mész az első oszlopnak.
2: Ja, hát
1: vigyázz, nehogy hídon keresztül menjél, hát meg belezuhansz a folyóba, érted?
3: Vagy nem vagy konkrétan alvajáró.
2: Nem lehet alvajáró, kössanyi. Az teli holdnál kell.
1: Egyébként nem tudom, hány kilométert lehetne megtenni, hogyha elindulnék, és 7 napig mennék folyamatosan.
2: Hát attól függ, milyen tempóba mész, milyen úton mész, van-e segítséged, mennyit
1: a pihen. A kutyám az hát... nem bírná, az biztos, nem tudom, elhagynám olyan, hogy az első fél nap után, tehát ilyen 10 óra hosszú után szerintem, ő lefeküdni, és azt mondja, hogy hülye vagy, mentem már leget.
3: Menjél magadnak.
2: Hát olyan 3-4 kilométert lehet szerintem egy kutyával, nem hiszem, hogy többet ügyes folytában.
1: Nekem a rekordom az 10 kilométer volt kutyával, Karina. Simán lehet.
2: Akkor ti jobban bírjátok.
1: 10 kilométert simán lehet, egy kutya simán kibír 10 kilométert, végére már a nyelve a bokáját veri, de attól még bírja. Tehát 10 kilométer, főleg egy fiatal kutyával, simán. De a 2-3-4 kilométer az a napi rendszerinti mozgásom, közlekedésem a kutyával, az semmi, az meg se kottyan. A 7-8-10 kilométer az teljesítmény. Az bírja simán. Annál többet nem biztos, hogy jó, egyrészt gondoljatok bele, az szerencsétlen kutya folyamatosan koncentrál, vezet, elfáradt, tehát nekik nem csak a fizikai fáradtság, hanem az agyi fáradtság is egy.
3: Ja, hát nem csak olyan, hogy most a sétáltatod, azt jó még.
1: Nem. De. Ő folyamatosan figyel, jelez mindent, tehát hogy azért sokkal összetettebb munkája van, és teljesen másképp is fáradnak. Hozzáteszem, ennek ellenére elfárad is úgy. Hát ritka az, hogy úgy elfárad, volt már olyan, hogy a kutyáink úgy elfáradtak, hogy meg sem mozdultak, az se érdekelt őket, hogy mászkálunk-e a lakásba. Hát például az én kutyám akkor is jön utánam, ha kell, ha nem, a lakáson belül is. Tehát, hogy nem tudom, vagy nem, hogy mondjam, le tudom úgy fárasztani, hogy ne jöjjön, de azért az tényleg sok kilométer kell.
3: Hát én ezeket a kutyákat nem is nagyon hallottam hortyogni, tehát...
1: Micsoda? Hát te... Nagyon jó, Sanyi. Ne, tudod, hogy tudnak hortyogni, horkolni, álmukban magyarázni, álmában, amikor ugat a kutya, jár a lába, a farka, a... eszméletlenek.
3: Azt ugye tapasztaltam még Macinál, ugye persze, de...
1: De Maci is horkolt. Emlékezz vissza, amikor kedves volt kollégínánk, rádiónk hangja, Niki olvasott híreket, és nem tudott híreket olvasni, mert Macika horkolt.
3: Igen.
1: Na, hát az, azt mondja, Sanyi, nem halt kutyát horkolni.
3: De nem, nem ezeket a kutyák, se Dömét, meg ugye a barátnő kutyája.
1: Ja, hát nem voltál velük annyi időt összezárva azért.
3: Mert akkor pont, igen. Akkor pont nem akartak még csak. Jó, néha elnyúltak pár percet, de hogy aludtak, azt sose hallott.
1: Nem baj, majd egyszer lehet annak is eljön az ideje. Most viszont egy picit zenéjünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza lassan búcsúzni, és nem sokkal véget ér mai műsorunk, és 9 perc múlva dél. Hogy rohan az idő?

0: Na és hát elérkeztünk mai műsorunk végéhez, ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat velünk, mi nagyon jól éreztük magunkat, ezt elmondhatom a kollégák nevében is, azt hiszem, ugye?
1: Igen, azt hiszem mindannyiunk nevében elmondhatjuk.
0: Úgyhogy
2: mindenkinek... Alátámasztunk, Robi.
1: És reméljük a hallgatók nevében.
2: Ha ez neked segít.
0: Így van. Hallgassatok minket továbbra is, hisz jön Eszes István műsora, majd Berta István autós magazinja, illetve Jánosi Ferencék műsora is a Hitéleti magazin 3 és 4 óra között. Jobbnál jobb zenékkel, meg ezenfel is jobbnál jobb zenék és műsorokkal várunk benneteket. Velünk majd jövő hét kedden délután 2-től találkozhatok, mert hétfőn nem leszünk, más jellegű munkánk lesz, illetve a hétvégén szintén, úgyhogy mindenkinek kellemes hétvégét és jó rádióhallgatást. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Street.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tisza párt frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabilan őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin-Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
0: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: A rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

mai műsorunk címe a vietnámi háború és a háborúk elleni tiltakozás a rockzenében. Köszöntöm Önöket rocktörténeti sorozatom mai adásában. Gondolom, sokan felismerték a bevezető zenét. Igen, ez valóban Hair Musicalből, illetve a filmből van. Azt látjuk a filmben, amikor a főhős a többi katonatársával együtt menetelnek és szállnak be a repülőgépbe, ami Vietnámba szállítja őket. Mai és a következő műsorunk azt mutatja be, sok-sok zenével illusztrálva, hogy a vietnámi háború milyen nyomokat hagyott a rockzenébe, illetve a rockzenészek hogyan reagáltak erre, és az ezt követő háborúkra.

Folytatjuk a múlt heti műsorunkat. Az előző műsor végén egy karácsonyi dallal, a White Christmas-szel búcsúztunk. Bing Crosby dala jelentette az amerikai katonák és diplomaták számára Szajgon elestét és a vietnami

világon létezik egy olyan békehimnuszt, ami a világ bármely háborús megmozdulásán elhangzik mind a mai napig, ez Lennon 1969-es dala. Egyszer egy újságíró megkérdezte tőle, mégis mi a céljuk az egésszel. Ő pedig azt felelte, csak annyit kérünk, hogy adjanak esélyt a békének. Ebből aztán lett egy dal, amit helyben magnóra is vettek. Később kislemezre került, és azóta a béketüntések egyik legnépszerűbb éneke. John Lennon, Give Peace a Chance. A másik dal címe War, játssza Bob Marley. A jamaikai reggae legnagyobb alakjának az egész életműve az elnyomás elleni harcról szólt. Dalszövegeiben mindig hangsúlyosak voltak a társadalmi üzenetek. A lázadó és lázító, vallásos, misztikus és profetikus Marley a War című dalának a szövegét szinte egy az egyben első Haile Selassie, etióp császár, eszközgyűlésen elmondott 63-as beszéde ihlette, hol Afrika gyakorlatilag összes vezetője nevében

1970-ben megöltek 4 egyetemistát Ohio-ban azért, mert tiltakoztak a háború ellen. Ettől kezdve Vietnám ott volt az amerikaiak mindennapjaiban. Több millió embert bénított meg a Nemzeti Gárda által alkalmazott erőszak, amit a Kenti Egyetemről szóló tudósításokban láttak. A nemzet hangulata és az emberek háborúra alkotott véleménye változóban volt. A felsőoktatási intézetek tanulói a haragjukat többféleképpen is kifejezhették. Az egyik ilyen fontos és véleménynyilvánítás alkalmas kifejező eszköz a zene volt. Crosby, Tears, Nash & Young, Ohio. Buffalo, Springfield, For What It's Worth.

Bruce Springsteen, Born in the USA dala USA-jel minden idők egyik leginkább félreértelmezettebb dala. A közönség által jól ismert változata egy nagyszabású stadionhimnusz, ami elsőre úgy látszik, mintha egyszerűen csak az amerikai nagyszerűséget énekelné meg. Van benne hazaszeretet, nemzeti büszkeség, nem is kevés, de helyzet igazából ennél sokkal bonyolultabb. Valóság az, hogy a Born in the USA egy vietnámi veterán fájdalmas visszaemlékezésre némi keserédes ízzel vegyítve egy úgynevezett szeretlek, gyűlöllek levél Amerikának. A másik dalt játssza a YouTube, címe Sunday, Bloody Sunday. Sokan vesztek el, de mondd meg, ki győzött. Az árkok már a szívünkbe húzódnak. Anyák, gyerekek, testvérek és nővérek egymástól elszakadtak. Énekli az ír YouTube az 1983-as War című album talán legemblematikusabb dalában. Bár a szöveg bármely értelmetlen háborúra, és őszintén melyik háború nem értelmetlen, érvényes, és bolóék a hosszú évszázadokra visszavezethető brit ír, vagy vallási szempontból protestáns katolikus konfliktus egyik legsúlyosabb incidensét dolgozták fel.

Műsoraimban nagyon ritkán játszok metal zenét. Most az aktualitás adja, hogy két ilyen dalt vegyek elő. Az emberekre erőltetett dolgoknak az elutasítását és mindenfajta lázadást kifejezetten a szövegekbe is beemelő műfaj a metal nagyon alkalmas a háború ellenes felszólalásokra. Sok olyan metal dal van, amely a háború iszonyatos hatásairól szól. A leghíresebb ezek között talán a Metallica legendás dala a One, egy katonáról, aki

minden végtagját elveszítette a háborúban. Vagy a Black Sabbath-tól a War Pigs című klasszikus dal, a fekete misé résztvevőihez hasonlított tábornokokkal és a fronton halálra égő katonákkal.

0: Guns N' Roses Civil War. Mitől lehet egy háború civil? Teszi fel a kérdést az eredetileg a 89-es romániai forradalomban árván maradt gyerekek megsegítésére készített válogatás albumban. Valóban, hogy is lehetne bármilyen háború civilizált? A téma sajnos örök. Ugyanúgy az aktuális a 60-as évek végén, mint a 80-as évek végén, vagy napjainkban is. A dalban minden benne van, ami rámutat a háborúk borzalmaira, hogy mindig az a képlet, hogy a gazdagot gazdagítja, a szegényt pedig eltemeti. The Cranberries Zombie című dalt Dolores O'Riordan, az együttes azóta elhunyt énekese szerezte, és egy ira merénylet áldozatainak állít emléket. A két kisfiú, Jonathan Ball és Tim Perry, két szemetes kukába rejtett bomba miatt vesztette életét, melyek az angliai Warrington egyik forgalmas bevásárló utcájába robbantak föl. A zavargások közel 30 éves időszak alatt több mint 10 000 hasonló bombatámadás volt, nem csak Észak-Írországban, hanem Írországban és az Egyesült Királyság több más területén. A számból készült videókliphez a rendező Samuel Bayer Észak-Írországba vett fel valós jeleneteket, fegyverrel játszott gyerekekről és ráöröző katonákról. Emiatt mind a BBC, mind pedig az ír köztévé betiltotta a klipet, és csak egy vágott verziót voltak hajlandók leadni belőle.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you can get what we had here last week, which is the way he wants it. Well,

Remélem, az oroszok is szeretik a gyerekeiket, énekli Sting 1985-ös első szólólemezén megjelent Russians című dalában. A dalt, ami napjainkban megrázó aktualitást kapott, akkor a szovjet-amerikai hidegháború szembenállás inspirálta. A dal megírásakor az angol zenésznek szerencsére nem jutott eszébe, bármilyen módon is bojkottálja az orosz kultúra remek műveit, hiszen a dal fő motivumát Szergej Prokofjev, orosz zeneszerző, Kizsé hadnagy szvitjének a románc tételéből kölcsönözte. A másik dalt játszott a Dire Straits, címe Brothers in Arms. Mark Knopflerék legsikeresebb 85-ös nagylemezének lassú, eső áztatta Melankolikus című dalát a magyar származású zenekarvezető 82-ben a brit-argentin falklandi háború idején írta. A háború 25. évfordulóján Knopfler, aki azóta is rendszeresen játssza ezt a számot, elkészítette a dal új változatát a legendás Abbey Road stúdióba, a befolyó pénzeket pedig a Falkland háború veterányainak ajánlotta föl.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NK ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NK ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rakhoz.hu

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Bringing back the old school sound.

Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek.

Mai műsorunk első száma Five Seconds együttes In the Steel of the Night. Ez egy New Haven-i csapat, alapítója Fred Perez. Ezt a gyönyörű dalt a katonaságnál őrségben írta a barátnőjének, és ezzel a számmal 1956. augusztusában a Billboard Top 30-as listájára jutottak.

Five Satins-től hallottuk klasszikus nagy dalokat, In the Steel of the Night. Műsorunk múltkori adásába arról beszéltem, hogy az 50-es évek végére egy kicsit elkezdett csökkenni a duvak népszerűsége. Hál' Istennek 60-as években valami csoda történt, mégpedig egy technikai csoda. Egy technikai újdonság adott egy második esélyt ennek a zenének. Megjelentek az úgynevezett 33-as fordulatú long player LP lemezek, és ezek kitúrták a helyükről a 45-ös fordulatú kislemezeket, illetve megásták a régi 78-as lemezeknek a sírját. Ez azzal járt, hogy kisebb lemezcégek elkezdtek lemezösszeállításokat kibocsátani a 40-es, 50-es évek klasszikus duvap lemezeiből. Ebből aztán nagyon sok együttes újra fel tudott éledni, a dalaikat felfrissítették, bekerült a közönség közé. Nagyon híres volt egy lemezsorozat, aminek az volt a címe Oldies but Goodies, ezt Art Labo híres lemez sorozatának nevezzük. Hallgassuk meg azt a számot, amiből ez a sorozat a címét nyerte, a szám címe Those Oldies but Goodies, énekli Little Caesar and the Roman.

kis Cézárt és a rómaiakat, azaz Little Caesar and the Romans hallottuk, énekelték a korszak nagy slágerét, Those Oldies But Goodies. Előbb említettem, hogy azzal, hogy jó minőségbe újra ki tudtak adni régi dalokat, nagyon sok együttesnek második és harmad virágzást jelentett. Ilyen volt például a Penguins együttesnek az Earth Angel nevű nagy-nagy slágere. A mai műsoromban a változatosság kedvéért nem az eredeti 1950-es évekből származó felvételt játszom le, hanem egy 60 évvel későbbi feldolgozást, a Human Nature Ausztrál együttesnek a számát, a címe Earth Angel.

oldies. Ezeket az összeállítás albumokat nem csupán a felnőttek vették, akik éltek az 50-es évek elején, hanem már a fiatalok is. Így elkezdődött a doo-wop zene visszatérése a fiatalok felé. Ebben az irányzatban feltétlenül meg kell emlékeznünk egy személyiségről, Irving Slim Rose-ról. Ő egy hanglemezboltnak volt a tulajdonosa a New York-i Times Square-en. Ő elkezdte a régi klasszikus doo-wop számokat újraadni, újra kiadni különböző lemeztársaknak a címkéin. Így aztán a lemezgyűjtő körébe kultikus sikere lett ezeknek a daloknak. Ebből a sorozatból hallgassunk meg néhány számot, először a Marcells együttesnek a Blue Moon című számát. Ez a Blue Moon igazából egy 1934-es filmnek a betétdala volt, a film címe az volt, hogy The Bad in Every Man. Az együttes, a Marcells 1959-ben alakult két fehér és két színes bőrű énekessel. 1961-ben készítették ezt a felvételt. A demo eljutott az egyik híres diszjokéhoz, Murray DK-hoz, aki estégé többször lejátszotta ezt a számot, anélkül, hogy előzetesen engedélyt kértek volna az eredeti szerzőktől. Így aztán nagyon meglepődtek, amikor viszonylag tekintélyes jogdíj igény befutott hozzájuk. Ugyanakkor a Marcellsnek ez azt jelentette, hogy bejutottak a Billboard együttes 10-es listájára.

love to. Szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

60-as évek elején játszott duvap számokat szakirodalom később elnevezte neo-duvapnak. A neo-duvap megőrizte a klasszikus duvapnak sok elemét, például a dallamvonal egyszerű volt, a dalok változatlanul az ártatlan szerelemről szóltak. De igyekeztek újra elővenni olyanokat, hogy ami a korai stílusa volt jellemző, a basszus, a falzettó éneklés megjelent ezekben a számokban. Az első ilyen szám, amit le fogunk játszani, a The Chiffons együttesnek He's So Fine című száma lesz. Előtte hagyd mondjak el egy érdekességet. A pop és rock zenébe általában az az alaphelyzet, hogy a zenészek, az énekesek, az együttesek kergetik, keresik azokat a számokat, ami nagy sikeré teszi őket. A Chiffonsnál fordítva történt, egy dal, egy sikeré vált dal kereste meg az együttest. Mi történt? 1962 őszén Ronnie Mac megírt egy számot, az volt a címe, hogy He is Fine. Bevitte néhány lemezproducerhez, ezeknek nagyon tetszett, és kérdezték tőle, hogy ugye ez megvan az együttes, aki fogja játszani. Hát igen, igen, természetesen. Nem volt ilyen. Hazament, gondolkozott, és eszébe jutott, hogy a gimnáziumban hallott egy együttest, őket hívták a The Chiffonsnak, megkereste őket, elvitt őket a lemezproducerekhez, lejátszották a dalt, és 1963 márciusában mind a pop, mind pedig a Rhythm and Blues lista első helyére került.

60-as évek eleje volt, a női duvap együtteseknek az aranykora, sorra jelentek meg nagy sikerű dalok. Hallgassuk meg a The Shantys együttes a Maybe című számát.

A két női együttes után jöjjenek a fiúk, mégpedig négy olasz srác, akik Brooklynbe éltek, 1950-nek a fiúk, mégpedig négy olasz srác.

A producernek azt mondta, hogy hát azért ez ne afrikai szöveggel énekeljék, hanem vegyenek elő valami megfelelő angol lírához, lírai dallamot, szöveget. Elkészült, ennek lett a címe The Lion Sleeps Tonight, az oroszlán ma éjjel alszik. A lemez 1962 őszén jelent meg, és 1963-ban a slágerlista első helyére jutott, mind a énekesek, mind a lemezcég nagy meglepetésére, és nemrég olvastam egy adatot, hogy a világon eddig több mint 6 millió példányt adtak el ebből a lemezből, valami nagyon-nagyon sok feldolgozás született. Hallgassuk tehát a Tokenstől, The Lion Sleeps Tonight.

0: Playing only classic hit music.
1: Folytassuk a műsort a változatosság kedvéért újból brooklyni olasz dovapénekesekkel. Az együttes neve The Chimes. Eredetileg Caprice volt a nevük, már egy pár hónapja játszottak, amikor meghallották, hogy van egy másik Caprice együttes, biztos önök is ismerik őket, önök azok énekelték a nagy világslágert, a There is a Moon Out Tonight. Tehát a fiúk átnevezték magukat Chimes-nak, és 1960-ban összegyűjtöttek annyi pénzt, hogy el tudta készíteni egy demo felvételt. Miközben ment a felvétel, a hangmérnöknek nagyon megtetszett a dal, amit a fiúk énekeltek. Fölhívta egy ismerősét a Tag Recordsnál, a producer azon odajött, meghallgatta a srácokat, azonnal leszerződtette, kiadták a lemezüket, és 1960 őszén a Billboard lista élén 18 hétig volt a Chimes együttes Once in a White című számukkal.

következő szám, amit játszani fogok, a Babetz együttestől a szám címe Mr. Lee. Pár szót engedjenek meg az együttesről. A Babetz volt az első olyan női csapat, akinek egyszerre volt number one a poplistán és number one helyezése az R&B listán. Négy fekete bőrű kislányról beszélünk, akik Harlemből származnak. Az első nevük is ez volt, hogy a Harlemi királynők, a Harlem Queens. Aztán 50-es évek közepén egy producer elvitte őket az Atlantic Recordshoz, ők készítettek velük több felvételt, hát nem voltak nagyon sikeresek. Akkor a zenekar elővette egy saját dalt, amit a még a középiskolás korukból egy utálatos tanárról, bizonyos Mr. Lee-ről írták ezt a dalt. A zene nagyon jó volt, a szöveg az borzasztó, producerek végül megkérték az együttest, engedjék meg, hogy átírják olyan stílusba a szöveget, hogy ez ne legyen bántó, ne okozzon esetleg később botrányokat, jogi eljárásokat. A szám végül 1957 nyarán jelent meg, 57 júliusára, ahogy említettem, egyszerre volt fönn a Billboard Pop, és a Billboard R&B listáján. Tehát a következő dal, amit játszok, a Babetz együttestől, a Mr. Lee.

0: Playing only classic hit music.
1: Időben eljutottunk a 60-as évek elejére. Ez az időszak, ami a doo-wop zenének a csúcskorszaka, és sajnos a végkezdete, hiszen 1963-ban az úgynevezett brit invázióval a doo-wop zene hosszú évekre megszűnt. Az együttes, aminek fogjuk játszani a számát, az a nevétes neve, The Blue Jays. Ők egy tipikus zenekar erre a korszakra, zenéjükbe keveredik az 50-es évek R&B zenéje, a 60-as évek soul és doo-wop zenéje. Hallani fogjuk a dalba, hogy a vokál egy kicsit ilyen gospel stílusba íródott. Az együttes leghíresebb számát az 1961-ben megjelent Lovers Island, a Szerelmesek szigete című dalát mutatom be.

műsoromban többször elmondtam, hogy a dvab zenére jellemző a basszus előtérbe helyezése. Nagyon sok dvapos számba, akár a kezdetbe vagy közbe, a basszus helyettesíti hangszereket. Hallgassuk meg egy ilyen kis dvapos, basszusos dörmögést, az együttes neve Russell and the Candles, és a számuk címe Egyszer volt, hol nem volt, Once Upon a Time.

0: következő dalunk 1962 nagy sikere, number one-ja volt.
1: It's number one, it's number one.
0: Az előadó neve Gene Chandler, és a szám címe Duke of Earl. Mielőtt lejátszanám a számot, elmondani néhány érdekes információt Gene Chandlerről. Egy furcsa egy figura volt. Eredeti neve Eugene Dixon, és Chicagóban született 1937-ben, aztán elkezdett középiskolás korában különböző bandákban játszani. Az első bandája volt a Gay Stones, aztán csatlakozott a Dükész együtteshez, mint szólóénekes. 1961. májusában ki is adtak egy sláget, ott a címe The Girl's Devil, tehát a lány ördöge, ami a listák alsó részén szerepelt. Írtak egy dalt, az volt a címe, hogy Duke of Earl. Ez ellenben nem tetszett az ő lemezkiadójuknak, a Net Recordsnak. Ezzel elkezdtek körülnézni, hogy ki érdekel esetleg ez a dal. Eljutottak egy bizonyos VJ Recordhoz, akinek a vezetője Calvin Carter rájött, ez egy nagyon jó dal lehetne, de hát az volt a gond, hogy a Eugene Dixon a szerződésbe állt a Net Recordszal. Ez úgy oldották meg, hogy egyszerűen Dixon fölvett egy kamu nevet, ez lett a Gene Chandler. Egyébként eredeti név egy Jeff Chandler nevű színész után találta ki ezt a nevet, így aztán a lemezt kiadták 1962. januárjában, és 1962. február közepén pedig egyes számú sikerült az Egyesült Államokban. Tehát hallgassuk Gene Chandlertől a Duke of Earl-t.

be egy dallal fogunk foglalkozni, beszélünk egy kicsit a keletkezés hátteréről, valamint bemutatom két különböző változatot a dalból. Napjainkra lett 56 éves a pop történelem egyik klasszikusra, és talán legtöbbször hivatkozott dala a Be My Baby. A Ronettes együttes 1963-ban megjelent kislemeze, a korszakának egyik legnagyobb slágere volt. Érdekesség, hogy teljesen más utakat nyitott meg a stúdió felvételbe, zenei szempontból pedig a dobintro, amivel indul az egész dal, talán a popzenének egyik legtöbbször lenyúlt számkezdése lett. Mielőtt játszanám a dalt, nézzünk egy kicsit egy-két érdekességet a énekesek és producerek körül. A Ronettes, ők egy volt a akkori korszak sok sikertelen csaj együttese közül. Ebben az időszakban működött Phil Spector zenei producer, aki rendkívül ismert volt arról, hogy jó füle van, jó találja meg a tehetségeket, de sajnos rendkívül kényes volt egy zenei felvétel minden részletére. Tehát ő folyamatosan hallgatott újabb és újabb énekeseket, és így meghallotta Ronnie Bennettet, az együttesnek az egyik tagját, állítólag felkiáltott, igen, ez az, ezt a hangot kerestem. Csak a Ronit akarta szerződtetni, de a lányok mamája szivózott, azt mondta, hogy vagy Roni, vagy Roni sincs, vagy ez mind a három lány szerepelteti. Így aztán Phil szerződtette mind a három lányt, elkészült az első daluk, ami ténylegesen meg is jelent. Most ezt fogjuk játszani, következő Ronettes, a daluk címe Be My Baby.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztárk Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Na, akkor induljon a mai adás is, kezdjük például az Alfa Romeo Tonale-val, ahogy beleülünk és belül körbe járjuk.
1: Az Alfa Romeo Tonale-ba behuppanva azt fogjuk észrevenni, hogy az Alfa Romeo logó az természetesen a kormány közepén szerepel. A kormány közepén az a rész alul, ugye a légzsák meg ilyenek vannak, érzékelő, stb. Felpukkantója, az egy kör alakú kis elem, illetve természetesen a jobb oldali, illetve bal oldali küllőkön is szerepelnek különböző dolgok. A jobb oldalon ott a média, telefon, stb. Illetve a menübe tudsz belemenni, míg a bal oldalon ott pedig a tempomat, vagy pedig a sávtartó automatika, illetve a milyen szírtán akartam mondani, a sebességkorlátozó, mert van olyan is, sebességhatároló módot fogod választani, illetve az, hogy milyen messzire kövesse az ember, mármint az autó az előtted levőt. És ez alatt, a vízszintes küllő alatt van a start-stop gombunk, ide fölrakva a kormányra, ez szerintem érdekes, de jó pofa. És ha már itt van, akkor szépen most először adunk rá gyújtást. Igen, szépen adunk rá gyújtást, és beköszön a középső érintőképernyős felületen. Egyébként egy pillanatra megjelent az Alfa logó, aztán utána megjelenik ilyen különböző kis feliratok, illetve ezúttal az előtted levő műszerfal helyén az autónak az orra fog megjelenni, valamint az, hogy nyomja meg a féket, és csak úgy adjak rá még egyszer gyújtást, hogy szépen be is köszönjön, illetve most már ugye a motor elvileg jár, gyakorlatilag nem jár, de előbb-utóbb be fog kapcsolni, mert hogy a hibrid erőforrás az ugye így működik, hogy először nem zajong a motor. Most csípol, mert hogy nyomjam meg a pedált még egyszer, illetve a féket még egyszer, és úgy nyomjak rá, de ezt megint rosszul csináltam. Legalább látjuk, hogy itt a videóban, hogy amikor elköszön, akkor pedig a hátát

szépen adunk rá gyújtást, ez most megtörtént, és ha minden igaz, akkor a rendszer az aktív. Ugye a pedált azt meg kell nyomni, és csak úgy fogsz majd sebességet váltani, de arra mindegy kicsit később. A műszerfal előttünk ugye természetesen variálható. Én abban a módban szoktam használni ezt, hogy az látszódjék rajta, hogy ugye mennyi a kilométer, mármint hogy mennyivel mész, ez egy kör műszer, méghozzá a bal oldal, a jobb oldal, én pedig egyébként, hogyha most sebességbe raknám, és ezt meg is teszem, sebességi fokozatba tenném, és ezt meg is tettem, akkor ugye a kézifék az már kioldódott, oké, illetve, ahogy még egyszer mondom, tehát a jobb oldalon pedig a fordulatszám fog megjelenni, valamint annyi az, hogy mennyi a fogyasztás, a járműben 6,3-as fogyasztással járok, úgyhogy mentem vele közel 500 km-t az elmúlt napokban. És ez a kettő kör műszeregység, ez egy picit így ki is emelkedik az autónak itt a műszerfal tetejénél is kirajzolódik ez az egész, valamint ki is emelkedik feléd, tehát a vezető felé is, hogy árnyékolja, tehát itt mélyebbre van elhelyezve ez a kis egyébként színes ledes képernyő, és még egy fontos dolog, hogy az egész kapott egy zongorlak keretet, zongorlak fekete kis vékony keretet, ez is nekem egyébként tetszik. Aztán még mindig a kormánynál tartunk, ugyanis a kormány mögött van kettő darab óriási fül, a jobb oldali az a plusz jelet kapta, míg a bal oldali az a mínusz jelet kapta, és ezzel a kettő óriási füllel fogsz tudni felepöckölgetni az autómat a sebességváltóban, ha neked úgy tetszik, és jó helyre vannak rakva, és az, hogy ilyen hosszúak, ez ugye annak is, illetve azt is eredményezheti, hogy te amikor kanyarodsz, akkor is bele tudsz nyúlni a sebességváltóba, és ráadásul a mínusz jelnél, illetve a plusz jelnél is nem rá van rajzolva, vagy rá van festve, hanem ki van vágva ebből a kis, hát szerintem alumínium kis fülecskéből, maga a plusz vagy a mínusz, ugye még egyszer mondom, a jobb oldalon a plusz, a bal oldalon a mínusz, hogy hát átlátsz az ujjadra, hogy így hátulról pöckölgeted. Ez is egy érdekes megoldás, de jó pofa. Maga a kormány természetesen bőrkormány, aztán azon a részen, ahol ugye ez a kis párna rész van, ahol megfogod a hüvelykújadat így kitámasztja, illetve az ujjaidat alá tudod fogni, miközben szépen vezetsz, az egy ilyen kis lukacsosnak tűnő kis bőrbetétet kapott, nagyon szép fehér varrása van, fölül természetesen sima, egyszerű bőr, alul is világos, szürke, vagy majdnem fehér varrást kapott, ez szerintem jó, illetve van egy függőleges küllönk is, ami ezüstös színben pompázik, és középen

ez a körműszer, amiről beszéltünk, ez majdhogy nem, sőt nem majdhogy nem, hanem teljesen visszaköszön maga ez a körforma, mégpedig a légbeömlőknél, az első légbeömlőknél. Az első légbeömlők már-már egy ilyen kis repülőgép hajtóműre hasonlíthatnának, aztán azon kívül, hogy ez itt jön be a levegő, érdekesség, hogy itt például az AOS-okra is raktak egy légbeömlőt, ami ugye annak lesz, illetve arra lesz jó, hogy hamarabb le fogja fújni a tükör felé a párát, már pedig egyébként ma reggel már párás volt az autón, hiszen ilyen alig 4 fok volt, amikor elindultam. A külső visszapillantó tükrünk, ha már itt beszélgetünk róla, hogy lefújja itt a párát, az a kis légtelen, illetve párátlanító, akkor egyébként jó méretű, és szépen be tudod állítani az autót, hogy az autónak a szélét a véget lássad. A kör, az bizony visszajön, ha nem is teljesen egyértelműen körként, de mégis teljesen egyértelműen körként, csak egy ellipszisebb, nyomottabb kör formában. Az ajtón mégpedig a hangszóró az egy kör, és majd, ha nem ilyen kis, én csak úgy hívom, tudjátok, hogy saltreszelő, és maga annak a kerete lesz egy ellipszisebb forma, ezt mutatom a más oldalon a videón nézőknek. A kezelőszervek természetesen rajta vannak az ajtón, külső visszapillantó tükörönnek az állítása vagy behajtása, első hátsó ablakok, valamint az, hogy engeded-e, hogy a hátsó ablakot letekerjék az emberek, vagy sem. Hogyha az ajtót bezárod, ez érdekesség, az, hogy a kilincs előtt van az ajtó bezáró, vagy kinyitó, már mint a magának a zárnak a nyitó záró füle kinyitva. Amikor bezárod, akkor pedig egy vízszintes vörös csík választja el a nyitás-zárás gomb részt. Egy vízszintes vörös csík, és ez mind a két oldalon vissza is jelez, hogy bizony, hogy zárom az autó. Még továbbra maradunk az ajtónál, az oldalán ilyen, hát ez nem bőr, meg nem ilyen kis, hát nem is plüssös, egy gumi, egy nagyon jó ilyen puha, szivacsos, nem gumi, ez a szivacs. Az a rész, ahol a könyöklőnél hozzáérsz, hogy az oldalához, az a szivacs, a felső rész természetesen műanyag, a maga könyöklő, amire rákönyökölsz, az szintén bőr, vagy vegán bőr, vagy műbőr, a középső pedig ilyen kis, hát az is ilyen szivacsos

megnézzük azt, hogy az ajtóba elfér egy durván egy fél literes víz, meg mögé egy kis szendvics, aztán jövünk az autó közepe részéhez, és a közepénél ott kapunk egy elég picike és elég alacsonyra rakott érintőképernyős felületet. Annak ellenére, hogy picike meg alacsony, egyébként tök jól átlátható, és tényleg nagyon jól működik az érintőképernyős felülete. Ezen keresztül fogod beállítani például a kormányfűtést, vagy az ülésfűtést. És az ülésfűtésnél nagyon érdekes, hogy bekapcsoljuk az ülésfűtést, igen, és egyébként te fogod tudni beállítani, most nem is tudom, hogy miért nem csinálja, az előbb sikerült pedig, azt mondja, na mindegy, szóval azt akartam megmutatni, hogy itt a videóban, de ez most valamiért nem sikerül, szerintem valamit elrontottam, vagy rosszul kapcsoltam be, vagy valami, na mindegy, szóval az a lényeg, hogy elvileg te fogod tudni beállítani, hogy milyen hőmérsékleten fújja magát, illetve milyen hőmérsékleten melegítsen a kis popódot, ezt most itt a videóban nem tudtam beállítani, de higgyétek el, hogy ez megoldható, persze lehet, hogy ezt be kéne kapcsolnom magam, mert hogy akkor fog minden működni, meg ezért, na mindegy is. Szóval az érintőképernyős felület az jól működik, tényleg nagyon, nagyon jó az érzékenysége, semmi fölösleges várakozási idő nincsen, nekem ez így tetszik. Ez alatt is van ez a kis, hát ez viszont ilyen hasított bőrnek tűnik, ugye egészen a vezető előtti műszerfaltól az anyósülés előtti részen az ajtóig szépen végigfut ez a betét. A legkiállóbb, a legkiemelkedőbb pontja, ami ugye az autó belseje felé a legközelebb van hozzád, az kapott szintén ilyen fehér varást. Ez fölött van egy ilyen hát szürke színű kis műanyag elem, aminek az anyósülés felüli klímabömlő közel van egy tonál felirata, fölül műanyag egyébként maga az autónak a felső része, műszerfalnak a felső része, de nem rossz, és elég vastag egyébként az áoszlop, mind a két oldalon elég markáns és vastag áoszlopot kapott. Na, a kesztyűtartót azért nézzük meg, oké, a kesztyűtartó jó méretű,

beömlő, illetve az elakadás jelző, és alattuk van egy gombsor, amivel be fogod tudni állítani, hogy te. Meg vagy miért nem tudtam beállítani a fűtést? Szerintem most lesz a tuti, az ürésfűtést. Ez az is, most ezt meg is mutatom a videóba. Be kellett kapcsolni hozzá a klímát, ezúttal most ugye fűtésben megy, nyomom az érintett képernyőn magát a kis ülésfűtés ikont, és egyébként az ülésfűtéssel akár 16 fokot is tudok fújni a derekamra meg a popomra, vagy akár 28 fokot is tudok fújni a derekamra meg a popomra, ma szerintem elég lesz a 23 most itt ebben a reggeli hidegben. Na de vissza, akkor ide a középső érintőképernyő alatt ugye ömlik be a levegő, és alatta van a gombsor, fizikai gombokkal fogod tudni beállítani, hogy hány fokot fújjon, hogy automatán fújja, vagy hogy az első szélvédőre, a hátsó szélvédőre, vagy kikapcsolod, hogy milyen erősen fújja lefelé vagy fölfelé, mármint a fújás erősséget, hogy hova fújja, az AC gombunk, a belső keringetés, valamint, hogy az anyasülés felé ugye milyen levegőt fújjon. Ha jövünk lefelé, akkor egy érdekes dolog van, több érdekes dolog is van. Egyrészt USB, illetve USB-C töltési lehetőséget kaptunk, valamint van egy tálcánk, a tálcának a az a tálca egyébként ferde, tehát így az, hogyha nézzük a tálca alját, az aljától nézve az autó eleje felé, így fölfelé emelkedik, és ide fogod tudni berakni a telefonodat, és itt fogod tudni vezeték nélkül tölteni, és maga ez az egész rész vízszintesen van recézve, hogy ne csúszkálj rajta a telefon, kapott természetesen peremet is, hogy ne csúszkálj rajta a telefon, és az a bizonyos alfa kígyó sárkány, az bizony ott szerepel ezeken a vízszintes vonalakon, ez szerintem jó is. Ez mellett a vezetőhöz közelebb van egy érdekes módválasztó gombunk, mint például van egy N-ünk, van egy A, illetve van egy D gombunk, valamint van egy off gombunk is. Az N az ugye a normál üzemmód, ezt jelzi is ki, illetve ki is jelzi a középső érintőképernyős kijelző. Az A az ugye egy automata, és ilyenkor zöldebb lesz az autó alatti rész, tehát igazából ő ilyenkor inkább nem is azt mondanám, hogy automata, hanem inkább energiatakarékosabb, és van egy, ugye egy D felületünk. A D az lesz a sport. D nincs sport, érted? Szóval, igen, a D-nk lesz a sport. DNA, mint az Alfa Romeo DNS-e, ugye DNA. És a közepén, ennek a tekerőgombnak a közepén, ott van egy lengéscsillapítót imitáló, illetve mutató kis gombocskánk. Vörösen világít ezúttal maga az a lengéscsillapító. És hogyha ezt megnyomom, akkor kikapcsoltam a lengéscsillapító izét, és akkor a soft lengéscsillapító lesz aktív, ha bekapcsolom, akkor pedig ugye merevebb lesz maga az autó.

a képlet. Na jó, van ennyit erről. Jövünk hátrafelé, ugye a tárcát említettem, oda rakod be a telefont. Jövünk hátrafelé, van egy tekerőgombunk, van mellette egy föl-le tekerhető gombunk, van még egy kézifékünk, amit ugye be tudsz húzni, ki tudsz engedni, stb. Illetve van még egy fontos dolog, az, hogy a tekerőgombom 3 fokozat van. Ha eltekerem balra, akkor lesz tolató, azaz rükvercben, és a tolatókamera azonnal bekapcsol. Ha tekerek rajta egyet, akkor lesz N-ben, és ha tekerek rajta még egyet, akkor lesz D-ben. És mind a 3 tekerő felület előtt van egy-egy kis világító valami, vörösen fognak világítani, hogy R, N, vagy pedig D üzemmódban vagy, és hogyha ezt az egész tekerő gombnak a közepét megnyomod, akkor pedig B, azaz parkol üzemmódban leszel, és ekkor is vörösen fog világítani a B betű. A tekerőgomb, amit említettem, amit nem jobbra bal tekersz, hanem előre-hátra, az pedig a hang erőgombot innen is fogod tudni aktiválni, mármint ugyanis nem a gombot, hanem magát a hangot, ugye följebb, lejjebb tudod hangosítani, és onnan ugye kézifékül. A tekerőgomb, bármint a módválasztó, sebességválasztó tekerőgomb mögött vannak még gombjaik, mint például ilyen parkoló radar on-off módunk, és a kettő között pedig egy olasz zászlót elejtettek. Van 2 darab pohártartó, könyökölt azt előre hátra fogod tudni csúsztatni, illetve természetesen ki is tudod nyitni, és nem nagy zseb van mögötte, sőt kifejezetten kicsike. Aztán mi az a következő? A következő az pedig maga az ülés, az is egy velúr ülés, szürke, az ülőlapnál vannak benne csíkok, amik ugye világosabb szürkék, megvan a hátámnál is, az ülésnek a két széle az bőr, és a legszéle az szürke bőr, egyébként mondom, világos szürke, bocsánat, maga az ülés az ilyen szürke, világos szürke betétet kapott, jó pofa, és óriási, nagyon, nagyon kényelmes és nagyon jó az oldaltartása, mind combban, mind derékban, és van egy fejtámlánk, a fejtámlában pedig benne van az Alfa Romeo logó. Ezt én szeretem, ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy könyök lelőtt van 2 darab pohártartó, jaj, ezt majdnem elfelejtettem mondani. Na, de mindegy is. Aztán, ami még nagyon fontos az autóban, hogy van egy tetőablakunk, ami egyébként nyitható is, tehát ki is tudom nyitni a tetőablakot, és akkor ömlik be ezúttal a fény, illetve a hideg. Visszacsukjuk. És van egy másik gombbal ellátott függönyünk is, illetve sötétítőnk is, ami egyébként tényleg egy ilyen kis függőszerű képződmény, tehát hogy picit áttetsző, nem merev. Na, ezt akartam mondani, nem merev. Oké, visszanyitjuk teljesen ezt a kis függőny részt, hagyjon jön be a fény, meg ilyesmi. And we go a little something like this.

hátulra behupanva az Alfa Romeo tonáléba, azt fogjuk látni az első ülések. Itt a hátsó részénél van zsebünk mindkét oldalon, egyébként jópofa, azt fogjuk látni az ülésnek a felső részét hátul is, ez a velúros betétet kapta, illetve a lefelé pedig ugye műbőrből lesz. Valamint fogjuk azt látni, hogy nem sok minden fér el a hátsó ajtónak a zsebében, nagyjából egy fél literes víz, de azt is láthatjuk egyébként, hogy hátul viszonylag sötét ahhoz képest, hogy mekkora tetőablakot kapott, illetve van még egy fontos dolog, kettő darab fontos dolog van még itt, azt társadalmat azt most lejjebb rakom. Az egyik fontos dolog az az, hogy a két szélső ülés, az ugye hasonlóan van kialakítva, mint az első ülések, ilyen szürke, illetve ez a vízszintes tagolása, ahogy említettem, a fejtámlában itt nincsen Alfa Romeo logó, viszont van egy nagyon szép fehér varrása, és a középső ülésünk az ugye egyrészt lehajtható, itt van egy vízszintes szürke betét, azt ha megfogod, akkor szépen le tudod hajtani. Itt van kettő darab pohártartónk, valamint egy kis telefontartónk, és ahogy említettem, ugye itt van ez a kis nyílás, amivel ugye hátra tudsz nézni, illetve itt tudod berakni a hosszabb dolgokat, akár sillécet, vagy bármi ilyesmit is. Ez most majd fog zörögni itt az autóban, az jó lesz. De ennél sokkal érdekesebb és sokkal fontosabb talán az, hogy a két szélső ülés, meg az ülőlapja sokkal nagyobb, mint a középső. A középsőnél ugye ki van belőle harapva egy kis dolog, egy kis darab, úgy néz ki. Ez mondhatni azért, hogyha valaki itt középen ül viszonylag nagyobb gyerekként, akinek már nem kell gyermekülés, akkor kényelmesebben elférjen. A hátsó részen van klímabömlőnk, te azt is tudod állítani, hogy hova fújja, másrészt, hogy milyen erősen fújja, illetve hátul is van USB-C, illetve USB-B típusú töltőnk. Ez nekem tetszik. Sajnos az autó az belül fekete, belül sötét, és a tetőablak, meg az üléseknek ez a világos szürke betétei, és sötét tétel, illetve ennek ellenére sötét az autó, ezt én sajnálom, egy kicsit világosabb belsővel el tudnám képzelni ezt a gépjárművet, vagy akár pirossal, vörössel, mint ahogyan ugye kívül is látszódik az egész. És azt se felejts el senki, hogy ugye a Technogym termosz az a játék az véget ért. Október 5-én hétfőn fogunk élőben sorsolni, viszont a következő hónapban sem maradtok kis kulacs nélkül, ezúttal egy Farizon nevezetű kis kulacsot fogunk kisorsolni a hónap végén, az október végéig tart a játék. Részletek a

0: ismerjük, hogy rekord után nem nyugszik meg sosem.
1: Na szevasz, Sanyi, figyelj, rég beszélgettünk, rég telefonáltam, illetve annyira nem is rég, hiszen 2-3 hete volt ez a kis rekordot, 2 hete talán, és utána egyből beszéltünk. Figyelj, Sanyi, ismerlek téged, egyik rekord jön, másik rekord érkezik, harmadik rekordra meg készülsz. Mi lesz a következő? Ismerlek, hogy van, mi már bujkál a fejedben.
2: Üdvözlök mindenkit, hát bizony, az élet nem áll meg, ez meg volt a 8. rekordkísérlet. Hála Istennek, és köszönöm mindenkinek így az ételek keresztül, hogy drukkolt, szorított, meg akik velem voltak, természetesen, és persze lesz miért még szurkolni, mert akkor jó az élet, ha zajlik. Nyilván a régóta dédelgetett álmaimat még nem adtam fel, hogy vonatvezetésről, de erről már beszélgettünk veled is több alkalommal. Szó volt helikopterről, repülőről is, és hát képzeld, az a megtiszteltetésért, hogy repülővezetésre még ott, mikor voltunk Kerekiben, aztán visszamentünk, mert tudod, mi előtte egy idegen helyen voltunk, úgymond elszállásokba felkészülve felső nyéken, és kaptam egy felajánlást, hogy esetleg van, aki ilyen sétarepüléseket végez, ilyen szolgáltatást végez, ő felajánlaná azt, hogy esetleg minden egy kört, vagy én vezessem a sétarepülőt, hát majd meglátjuk, mert azért a repülővel vannak fenntartásaim, de azt is el kell mondanom, hogy Csokora Norbert, ugye az együtt gurulunk elnöke, pont tegnap este hívott fel, és mondta, hogy nagyon jó, mert egyébként megkaptuk a díszoklevelet, meg a diplomát a 8. rekordkísérletről, Sevestén István ugye hitelesítette a jegyzőkönyv alapján, és pont beszélgettünk Norbival, és azt mondta, hogy van egy merénylete ellenem, egy meglepetés, vezetés, hosszabb távon, nagyobb türelemre van szükség, sokkal nagyobb kitartásra, bár én azt gondolom, hogy a kitartásomban nem volt hiány soha eddig,

0: történetem. Hogy mi lesz az, elárulnám, tényleg, de még én sem tudom.
1: Na figyelj, Sanyi, akkor az lesz majd, hogy egyébként, amint megtudod, akkor nekünk beszélnünk kell, hogy mi legyünk az elsők, akik ezt így közhírét ér.
0: Megígérhetem.
1: Ugye volt egy csomó tévé, meg rádió, meg újságcikk arról, hogy te megcsináltad a 8. rekordot, akkor ezek szerint Norbi is ennek így nagyon örült, meg jól tett az ő kis munkásságának is, ez a kis rekordkísérlet.
0: Nagyon jót tett neki, mert nagyon sok megkeresést kaptak, és nagyon sokan keresik őket, hogy szeretnének ezen az off-road pályán ott kerekiben végig menni, és ki szeretnék próbálni.

0: Először nyilvánosságra itt.
1: Na figyelj, akkor még egy kérdés, hogy én azért belekérdezek. Most azt mondod, hogy nem tudod, de akkor, hogyha Norbi csinálja, ugye együtt gurulunk, akkor valószínűleg azért valami guruló eszközt fogsz vezetni, nem?
0: Valószínűleg autót hosszabb távon, én szerintem hasonló körülmények között, mint az offroad, nincs kizárva, hogy valami erdei utas történetről van. Szóval legalábbis én így gondolkodom, ezek az én elképzeléseim, pont tegnap este is agyaltam ezen, hogy valószínűleg ilyenben gondolkodom. Mondjuk benne lennék egy éjszakai vezetésben, mert nekem úgyis mindegy,
1: igen.
0: Sötét van, vagy nincs, még a világításra fontos felkapcsolni, nagyon viccelek, persze fel kell kapcsolni, mert amúgy is kötelező, hogy benne vagyok. Be, akár éjszakai vezetés, 24 órás, vagy 12 órás, azokat mindig irigykedve néztem, mondjuk a 24 órás kamionvezetés, biztos emlékszel, van ilyen sport is.
1: Igen, meg hát autóversenyben is van, ugye 24
0: órás. Autóversenyben is, igen.
1: Jó, figyelj, akkor amit tudsz valamit Norbitól sikerült megtudnod bármit, akkor értesítsél telefonon, vigyázzatok magatokra Anitával, aztán ott hamarosan beszélünk, jó?
0: Rendben, meg tudom ígérni, köszönöm, és terüst napot mindenkinek, csáó, sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tisza párt frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
12: Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társaim Kecelről érkeztek éppen most. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatók által már jól ismert Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház Ifjúság és Családépítő Szolgálatának misszióvezetőjét. Szervusz!
13: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
12: Illetve az Életképek magazinban rendszeresen hallhatják az ő hangját. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm az ő vendégét, aki itt magával hozott, aki a mi vendégünk is, Csonnor Rolandot, aki hát szintén a Magyar Pünkösdi Egyház tagja, iskola lelkész, én már 6. éve. Köszöntelek szeretettel.
14: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
12: Neked nagyon izgalmas életutad van, amiről majd mesélni is fogsz nekünk, amennyit gondolsz, de hogy engem ez lenyűgözött, hol is vagy te iskola lelkész, én már 6. éve?
14: Én Gerjenben vagyok iskola lelkész egy általános iskolában.
12: Ez hol található, Gerjen?
14: Tolna megye, Pakstól egy 20 kilométerre. Paks és Szekszárd között.
12: No, hát Paks az most a katasztrófa turizmus helyszíne volt. Akkor mindenki be tudja azonosítani.
14: Igen, igen, azért így mondtam, hogy Pakstól egy 20 kilométerre.
13: De az, ahogy elkészült a híd, az új híd, most közelebb került Paks is hozzánk, és kiderült, hogy csak egy híd távolságra voltunk egymástól.
12: Egymástól. Igen, nekünk is nagyon sok mindent lerövidít. Na de az iskolában itt Feri mondta rögtön, hogy amikor elkezdted, 60-an voltak az iskola létszám, és én már a duplája.
14: Igen.
12: Valamit jól csinálsz.
14: Hát a közösen csinálunk jót. A falu vezetése, az iskola vezetése, és ez én úgymond pici tevékenységem, ami hozzátesz a lelki egészséghez és az iskolai élethez.
13: Valamint ez az iskola a Magyar Pünkösdi Egyház által fenntartott oktatási intézmények egyike, és a Magyar Pünkösdi Egyház elkötelezett ebben is, hogy oktatási és szociális intézményeket is fenntart szerte az országban, ahol segíti a szakmai munkájával a feladatellátást, tehát oktatási nevelési tevékenységet végez, de mellette viszont tehát az egyház egyfajta hitéleti segítséget is biztosít ezekben az intézményekben, főleg ilyen személyeken keresztül, mint egy iskola lelkész vagy intézményi lelkészen keresztül.
12: Ugye mondtad, hogy Roland, ez tulajdonképpen a te hittancsoportod, vagy közösségednek volt a része?
13: De mi mondanám, hogy egy hittancsoportomnak, hanem Rolanddal elvileg van egy közös történetünk, hogy abban az iskolában, amiben Roland még 8. diák volt, én bementem egy vagy néhány előadás tartására, illetve egy másik kollégám is járt abban az iskolában Várpalotán, és amikor így beszélgettünk, Roland is fölhozott történeted, akkor összehogy kapcsolódott, hogy hiszen akkor az ő iskolájában akkor voltam, amikor ő volt diák, és most meg kollégaként dolgozunk együtt.
12: Csodálatos ez a dolog. Roland, mesélj nekünk, ugye majd fogunk beszélgetni a Piros Lapot a bántalmazásnak programról, országos programról, és készültetek nagyon sok jó könyvvel, szakkönyvvel is, de hogy előtte mesélj a te élettörténetedről.
14: Az én élettörténetem az 1995-ben kezdődött, és nem annyira átlagosan, mint ahogy ezt sok ember gondolná. Szívbetegen születtem, ami nem csak azt jelenti, hogy volt egy pici problémája a szívemnek, hanem lukas volt a szívem, a szívbillentyűk áteresztettek, valamint a tüdő és a szív között nem fejlődött ki az összeköttetés normálisan, és így azt mondták az orvosok, hogy ezt a sok mindent nem lehet úgy kezelni, és ők széttárják a kezüket, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, a természetre bízzák ezt az egész dolgot, és egészen 3 hónapos koromig nem is nyúltak hozzám ilyen téren, mert azt mondták, hogy aki így született, az még soha senki nem élte túl ezt a fajta szívbetegséget, és ők se tudnak ezzel mit csinálni.
12: Hát ez ilyen 3 év alatt 4 kisunokám van, elképesztő lehet, én azt gondolom, hogy a szülőknek, és hogy Istennek csodája, hogy itt vagy, és most beszélgettünk, én már 31
14: igen.
12: évesen.
14: Igen.
12: Mi történt 3 hónapos korig és akkor?
14: Hát 3 hónapos koromig ilyen kék-zöld lila állapotban voltam, és azt mondták az orvosok, ha már egyszer ennyire élni akar ez a gyermek, akkor valamit kezdjünk vele. És megműtöttek, ilyen életmentő beavatkozást végeztek. Ha szabad így fogalmazni, után nem mondták ki, de ez volt a lényege, hogy ne az ő lelkükön száradjon, hogyha valami történik, hogy ők megpróbáltak mindent ilyen, és mi indíték is volt a dologban, és ahhoz, hogy teljes legyen a kép, hozzátartodik az is, hogy az igazi családomhoz én nem mehettem haza a betegségem folytán soha. És miután megtörténtek ezek a műtétek, én nem hazakerültem, hanem nevelőintézetbe. És akkor a nevelőintézetnek minden szépségével és fájdalmával együtt sok mindent megéltem, és olyan 3-4 éves lehettem, amikor egy nevelő családba kerültem, de ők ezt a sok problémát, ami van az én szívemmel, azzal úgy nem igazán tudtak mit kezdeni, és nagyon hamar visszaadtak, hogy rád nincs szükségünk, mert egy ilyen gyerekkel nem tudunk mit kezdeni.
12: Mert problémás voltál jócskán.
14: Igen, igen. Ugye azért egy szívbeteg gyerek az felelősséggel jár, nem is akár mekkorával, maga a tudat, hogy bármikor bármi baj történhet vele. Én megértem így felnőtt fejjel, hogy azt mondták, hogy köszönöm szépen. Nyilván akkor gyerekként nem így csapódott le az emberbe, mert az úgy dolgozott, hogy én miért nem kellek senkinek. És nyilván a bántalmazás az egy picit kapcsolódva azért a nevelőintézetben volt néhány bántalmazásban részem, mint elszenvedő alany. De hogyha azt vesszük, igazából már a csecsemőkortól fogva, értsétek jól, olyan bántalmazásban volt részem, hogy nem fizikális bántalmazás, de később kamaszkorban előjöttek bennem, hogy én miért nem kellettem senkinek. Ez egy ugyanolyan bántalmazó érzés, mint hogyha most fizikálisan bemosnék egyet a Ferinek, csak ez később jött elő, később jött felszínre, és még egy picit visszacsatolva a intézethez, nem tudom miért, de volt bennem mindig egy olyan vágy, hogy én családhoz szeretnék kerülni. Pedig már volt egy rossz tapasztalatom egy nevelő családdal, plusz egy eredeti család az nem is tudott vállalni, és nem is akart annyira vállalni. Tehát akkor 2 mínuszos családi élménnyel vagyok túl, és 5 éves koromban jött egy nevelő család, aki azt mondta, hogy nekünk ez a gyerek kell. Meglátott anyukám, és azt mondta, hogy nekem ez a gyerek kell. Meglátott apukám, és azt mondta, hogy nekem ez a gyerek kell. Nyilván az ember akkor ott annyira nem fogja föl ennek a kellnek a súlyát és az értékét, de később bizonyították, hogy ez a kell, ez nem csak egy szóban történik meg, mert amikor én hozzájuk kerültem a családomhoz most már, akiket én a családomnak tartok, ők bizonyították, és nem csak szavakban, hanem tettekben is, ugyanis nem sokkal rá megint jött egy óriási műtétem. És én volt már kórházi élményem, nem egy, nem kettő, de úgy voltam vele, hogy vajon eljönnek-e meglátogatni? Vajon nem-e hagynak ott a kórházba? Vajon nem-e fogják azt mondani, hogy eddig és nem tovább, hogy ha tényleg ekkora nagy a baj ezzel a gyerekkel, akkor mi ezt mégse tudjuk vállalni, és minden egyes alkalomra, hétről hétre, napról napra jöttek föl hozzám, és látogattak, és megmondom őszintén, valamilyen szinten ez tartotta benne a lelket, hogy van itt valaki, aki nem csak mondja, nem csak kamuzik, ha szabad így fogalmazni, hanem komolyan gondolja, és van mögötte tartalom. És annyit kell hozzáfűzni ez az egészhez, hogy ez egy keresztény nevelő családról van szó. Hitben komoly és mély Isten élményeket megtapasztaló családról van szó, és engem az Isten így mentett meg, hogy hozzájuk kerülhettem. És sok mindent átéltem, megtapasztaltam Istennek a szeretetét. Az első karácsonyi élményemet szeretném felhozni. Az egy 5 évesen volt az első igazi karácsonyi élményem, mert a nevelő otthonban annyira nem igazán volt karácsony, meg minden nap olyan egyformának tűnik. És annyi szeretetet kaptam ezen a családon keresztül, de valahogy az más volt, nem egy puszta emberi szeretet volt, hanem valahogy az ő szeretetükön keresztül megéreztem azt, hogy az Isten mennyire szeret engem. És emlékszem, hogy volt egy pici matchboxom, egy Jaguar matchboxom, az volt az egyetlen egy játékom előtte, és azzal a szeretet, ami volt felém, arra készített engem, hogy én becsomagoltam a kicsomagolt játékoknak a csomagoló papírjába azt a matchboxot, és átadtam a testvéremnek. Hogy egyből a szeretet az, hogy kaptam, egy adásra indított engem, hogy valamit tovább tudjak adni ebből a szeretetből, és szeretnék egy kicsit kapcsolódni az isteni szeretethez, hogy az Istennek a szeretete is olyan, hogy nem tudja megtartani magának, ő adja annak, aki elfogadja. Viszont ez a szeretet, ez ragályos, ha szabad így fogalmazni, és aki megkapta már az Isten szeretetét, ő olyan, hogy adja tovább. Hogy ez, értsétek jól, mondani fog, ez nem egy vírus, hogy akarva, akaratlanul, de tovább adjuk az Isten szeretetét, és én azt kívánom a rádió hallgatóknak az életében, hogy ragadja meg őket az Istennek ez a vírusos szeretete, ez a jó értelembe vett vírusos szeretete, hogy érezzék meg és lássák meg, hogy jó az Úr, és gondot visel róluk is, és nem csak rólam, hogy nem egy egyedüli ember vagyok, aki most így ki lett emelve a rádió kedvéért, hanem az Isten minden emberre odafigyel, az Isten minden embernek nyújtja a szeretetét, ha az ember elfogadja.
13: Milyen jó az, amikor azt tudhatjuk, hogy bárki nemet mondhat ránk, és azt mondja, nem vagyok neki értékes, de egy valaki soha nem fog nemet mondani rád és rám, és az maga az Isten. És az Isten azt mondja, hasonlóan, mint ez a család, hogy nekem így kell lesz, ahogy vagy. Hogyha emlékeznek a rádióhallgatók a háromlábú székre, akkor ott pont az értékesség lábról beszéltünk, a tartozom valahova lábról, és a képes vagyok, vagy alkalmas vagyok lábról. Hát a Rolinál mind a három sérült. Nem érezte magát értékes, nem volt, hogy hova tartozzon, és ez meghatározta azt is, hogy a képességeit nem tudta úgy megélni.
14: Ehhez majd még egy történetet szeretnék elmondani, mert ez az értékes vagy, meg a tartozni valahova érzés az egyik legalapvetőbb szerintem egy ember életében, hogy tartozni valakihez, valamihez, valahova, és egy időben, mikor anyuékhoz kerültem, akkor nekik kellett hagyatéki dolgot intézni, és el kellett menniük otthonról. És a testvéremmel voltam otthon, nővéremmel, és amikor anyuék elmentek otthonról, akkor én mindig hánytam. És nem tudták elképzelni, hogy miért hányok. Én 5 évesen nem tudtam megfogalmazni, hogy mitől hányok, csak amikor elmentek otthonról, én hánytam. És egyszer csak hazajött anyu, emlékszem arra a pillanatra, meg a jelenetre, hogy hazajött, az ölébe vett, az ágyon ültünk, és azt kérdezte, hogy te nem azért hánysz, mert attól félsz, hogy mi azért megyünk el, hogy téged visszaadjunk. És mondtam, hogy de. És az isteni sugallat volt ez, hogy ő neki ez az eszébe jutott. És akkor mondta, hogy téged a jó Isten nekünk ajándékozott, te egy ajándék vagy számunkra, és nekünk te kell lesz. És akkor nyugodtam meg, amikor ez a beszélgetés anyukámmal végbe ment. És azért mondom, hogy ez a háromszög, hogy tartozni valahova, hogy te a miénk vagy. Amikor anyu ezt kimondta, akkor ez a biztonságérzet az én szívembe, életembe teljesen így elsimult és helyreállt. Bocsánat, csak úgy
12: egy picit maradjunk még a ti életutadnál, hiszen ritkán hallunk ilyen megindító történetet, hogy tényleg ennyire személy szerint átéljük ezt, tudjuk, de hála Istennek ritkán adódik ilyen alkalom, hogy ennyire talajvesztetté válik valaki, mint a te esetedben, hogy a betegséged nem kellettél, visszaadtak, és csodával határos módon a jó Isten elvezetett az igazi családodhoz. Hogyan alakult tovább a te életed? Azt gondolom, hogy ez egy csodálatos megkapaszkodás, a biztonság, amire mindannyian vágyunk, amikor ezt megtaláltad.
14: Az én életem az úgy alakult, hogy 5 éves koromban, pontosabban már 6 körül lehettem, kaptam az Istentől egy elhívást. Egy elég komoly elhívást, amit úgy sokáig nem tudtam hova tenni, de éreztem a szívembe, hogy wow, ez nem én találtam ki. Nekem van egy lelkipásztori elhívásom az Istentől. És nagyon érdekes ez egész, mert nagyon sok tanulási problémával küzdök. Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és minden egyéb más, ami az összes ilyen diszes dolgot én megkaptam csomagba.
13: A papíron minden járt el.
14: Igen. És úgy voltam vele, hogy hát ezt csak nem nézhettem be, ezt a lelkipásztori elhívást, mert oda főiskolai végzettség kell, és egy diszesnek nagyon nehéz ezt megcsinálni.
13: Kedves rádió hallgató, lehet, hogy csak három betűként...
12: Hadd mondja végig.
13: Három betűként ismeri, hogy S-N-I.
12: Diszeseket is ismerik, sajnos sokan.
13: Igen, de hogy majd sokszor csak a három betűt így ismerik, hogy S-N-I, és akkor azonnal tudja, hogy jé, a gyerekem is, vagy valaki a családban rendelkezik ilyen papírral.
14: Akkor mondom, hogy esen is voltam vagyok, és nagyon nehezen ment az általános iskola. Voltak, akik azt mondták, hogy rendes iskolában nem is járhatok, hanem kisegítő iskolába kell járnom, és anyu meg azt mondta, hogy nem, szó se lehet róla.
12: Na itt a következő megtartás.
14: Igen. Tehát az isteni terv már nagyon hamar meghiúsult volna, hogyha anyu engedi azt, hogy igenis kisegítő iskolába járjak, mert akkor letehettem volna mindenről, és annyi azt, hogy nem, ez a gyerek normális iskolába kell, hogy járjon, és normálisan meg fogja csinálni a követelményeknek megfelelően dolgokat, és így is lett. Igaz, hogy a matematikában volt ilyen katonás időszakom, mikor 1-2-1-2, de végül 8-ra, mire odajött, hogy pályaválasztás, teljesen helyre jöttek a jegyek is, olyannyira, hogy simán fölvettek, először nem a főiskolára, meg nem érettségire, hanem úgy voltunk vele, hogy legyen egy rendes szakmám, szociális gondozó és ápolóként végeztem, és azért, hogy érezzék a rádióhallgatók, hogy az Isten nem csak a minimumot adja meg, évfolyam elsőként végeztem azon a szakon. És én úgy volt matek, magyar, minden egyéb, és ez egy olyan löketet adott nekem, hogy tudtam jelentkezni utána érettségre, de én folyamatosan alkudoztam az Istennel. Uram, ha te azt akarod továbbra is, hogy lelkész legyek, akkor tudod, hogy mi a következő lépcsőfok.
12: Amire szükséged van.
14: És érettségit azt én nagyon nehezen képzeltem el magamnak, mert ezt egy akkora nagy dolognak tartottam, és akkor nyílt először, hogy 2 év alatt el lehetett végezni az érettségit, szakma utáni érettségit, hogy mások, amit 4-5 évig úgymond húznak, halasztanak, egy nagyon sűrű, nagyon intenzív időszakban 2 év alatt letoltak a torkunkon, és tudtuk teljesíteni, és nekem is megint az Istennek a gondviselés, hogy nem kell még 4-5 évet beülnem az iskolapadba a szakma után, hanem 2 évre rá egy ilyen koncentrátumot elvégeztünk, és megkaptuk a papírt, és még az sem volt nekem teljesen elég a főiskolai jelentkezés, felvételizésére, hanem az utolsó utáni pótfelvételinél jelentkeztem a főiskolára, de hál' Istennek az Isten megtartott. Minden mai napig van egy-két vizsgám, amit le kell tennem a főiskolán, de már a finisben vagyok. Tehát az isteni elhívás az nem volt véletlen, hanem ő meg is adta hozzá az utat. Nem volt mindig a legegyszerűbb, de iskolalelkészként dolgozok, gyerekek között vagyok, tanárok között vagyok, példamutató lehetek, és az Istenre mutató lehetek közöttük, és ez nekem mindennél többet ér.
12: Érdekes, nem vagyok nyűgözve, Roli. Azt gondolom, ez egy olyan megindító történet, és anyu, illetve apu, meg a testvéred végig kísérhettek ezen az úton, és kölcsönösen erőt adhattatok egymásnak.
13: Az az érdekes, hogy 95-ben, amikor oda kerültem a teológiára, Roland akkor született, viszont az ő bátyja, az nekem évfolyam társam volt, egy felettem lévő évfolyamban volt az ő bátyja, és az ő személyes életére, hogy ő lelkipásztor irányba akart menni, Roli, ez meghatározó volt, hogy az idősebb testvér egy olyan iskolába tanul, aki lelkész lett, és utána később tehát több szerepbe is részt vett az egyházunk életében. Míg a,
12: tehát akkor a testvéred az a
13: részerinti testvéred. Egyfajta példaképes lehet az
14: anyukámnak a...
12: Ja, a családodban lévő testvéred, a nővéred, akiről beszélünk.
14: Van, hárman vannak. Van kettő bátyám és egy nővérem. Igen. Bocsánat, ezt elfelejtettem.
12: Igen, igen. Tehát akkor a családodban lévő testvéredre is hatottál. Hát igen, ahogy mondtad.
14: Nem, ő hatott rám. Az idősebb bátyám hatott rám.
12: Ja, értem.
13: Az én időmben, amikor én jártam a teológiára, akkor már az ő bátyja nálam volt egy évvel idősebb évfolyamban, tehát ő velem egykorú az ő bátyja, és ennek ellenére a család azt mondta, hogy függetlenül, hogy már fölneveltem gyerekeket, még mindig fogadok be gyerekeket, és ebben az egyházunkban van egy ilyen is, hogy pünkösdi gyermekvédelmi szolgálat, és nevelőszülőket is képzünk, és nevelőszülőket is keresünk, ez csak egy ilyen zárójeles, de hogy ahogy Rolandnak az életét megváltoztatta egy ilyen befogadás, úgy egy ilyen családba fogadás lehet, hogy valakinek az életét 30-40 éven keresztül változtatja meg, és ahogy Roland mondta, hogy az ő élete, meg hány emberre van hatással, az még tovább hatványozza ezt a hatást, hogy az Isten elrejt bennünk valamit, kincsként felismerjük, és utána ezt kincsként tovább tudjuk adni. És azt mondja Dávid, hogyha apám és anyám elfeledkezne is rólam, akkor az Isten magához ölel engem. És milyen jó az, hogy nem hagy magára az Isten bennünket.
12: Ez pontosan így van, és azt gondolom, hogy ez az üzenet a legfontosabb üzenete az életünknek, és rengeteget szenvedünk, ha ezt az üzenetet nem halljuk meg, vagy nem éljük át, és sokszor ezt úgymond normál családban sem élik át a tagok, mert hogy nincs meg ez a szeretett kapcsolat. No, hát akkor hosszú és nagyon küzdelmes út után a Jóisten eljuttatott téged oda, ahová gondoltad is, hogy el fogsz jutni, mert akkor ezek szerint már kicsiként nem véletlenül nem haltál meg, és nem adtad föl szív problémák ide vagy oda. Azt gondolom, az egész eddigi életed a 31 éve erről tanúskodik. Na, hát nyilván nagyon-nagyon komoly ez a szakmai munka, amit végeztek, ahogy elmondta Feri, a maga a gyülekezetben is, illetve az iskolában. Ugye most az ifjúság védelemhez fogunk kanyarodni, hiszen ez a piros lapot a bántalmazásnak, ez a program micsoda tulajdonképpen, és ti hogyan készültök erre?
13: Nem mi vagyunk a program kitalálói, csak mi is láttuk, hogy most sok helyen az országban elindult egy kimondottan az iskolai bántalmazást csökkentő felhívás. Én hiszek a közösség erejében, tehát hiszek abban, hogy ez nem egyéni probléma, nem is iskolai probléma, hanem sajnos társadalmi probléma, és az a rengeteg feszültség, ami benne van a diákokban, és az online világ ezt néha ráerősít. Ezt a feszültség...
12: Meg az a 40 óra, amit lenyomnak a középiskolások, mondjuk 38-40 óra, borzasztó, nagyon remélem, hogy ez változni fog.
13: És a bántalmazás egyfajta hatalmi harc is az iskolában, hogy meg kell találnom, hogy ki vagyok én, és minél jobb jobban befolyásos leszek, vagy úgy leszek befolyásos, hogy megnyerem a matek versenyt, vagy a töri versenyt, vagy én tudom a legnagyobb pofonokat osztani.
12: Igen, ez pontosan így.
13: Vannak olyan embereim, akiket meg tudok nyerni arra, hogy ők hozták a pofonokat helyettem. Na ez, erről a bántalmazás háromszögében keveset beszélünk. Általában két komponensre leszűkítjük az egészet, hogy van a bántalmazó és a bántalmazott. Én beszeretnék hozni a rádió hallgatóknak egy harmadik szemét, a szemlélődőt, aki, vagy felbújtót, aki nagyon sokszor nem ő meri megütni, vagy nincs olyan fizikai ereje, de ő az értelmi szerző. És behoznák a háromszögbe egy még egy szemét, és ez pedig a negyedik lenne, a segítő. És van egy bibliai történet, amikor Jézus beszél egy történetet egy irgalmas samaritánusról, hogy van egy ember, aki rablók kezébe esik, és kifosszák. Van egy ember, vannak rablók, akik kifosszák ezt az embert, és jönnek arra hivatásos emberek, egy pap, meg egy lévita, akinek az lenne a kutya kötelessége, hogy segítsen a bajba jutottan, de hogyha ismerjük az izraeli törvényeket, akkor sem a pap, sem a lévita nem érhetett hozzá egy haldokló emberhez, vagy vérző emberhez, mert akkor tisztátalanná vált volna, és nem tudja végezni azt a feladatát, amire ő elindult. És jön egy samaritánus, aki félig volt zsidó, és egy kevert néphez tartozott, és maga a zsidók is kiközösítették őt, nem ő volt az ideális segítő. És azt mondja, hogy oda megy, bort és olajat önt a sebre, fertőtleníti a sebeket, fölteszi a szamarára, elviszi, és még fizet is azért, hogy őt gondozzák, és valahol ez a segítőnek a megjelenését nagyon szeretném látni az iskolákban, hogy a bántalmazó, a legjobb az, amikor bántalmazóból segítő válik, nekem vannak ilyen sztoriaim, hogy a kamion rablóból ma börtönevangélista vált, és börtönlelkész, és korábban pedig abból élt, hogy hogyan tudta megkárosítani az embereket, de ezt az egyik életképek adásban hallhatták a kedves rádióhallgatók is. És a másik pedig az, hogy az iskolai közegben bántalmazás nézők leszünk, vagy bántalmazás megelőzők leszünk. És azt szoktam mondani az iskolai igazgatóknak, hogy nem azért jövök, mert szerintem az önök iskolájában komoly probléma a bántalmazás, hanem azért szeretnék jönni az önök iskolájában, akár itt Halason, akár itt a térségben, hogy ne legyen probléma a bántalmazás.
12: Hogy ne is legyen probléma a bántalmazás.
13: Hogy ezt meg tudjuk előzni. És sokféle módja van a bántalmazásnak, akár a fizikai bántalmazás, akár az érzelmi zsarolás, akár a gazdasági visszaélés, tehát hogy nem adom meg a másiknak az, ami jár, anyagi biztonság vagy egyéb, van a szexuális bántalmazás, és most már beszélnünk kell az online bántalmazásról is. Mi időnkben elég volt azt kibírni, hogy addig ne verjenek meg, míg hazaérek, ma 0-24-ben tudnak utánam jönni azok, akik rossz szándékúak.
12: Igen. Róli, ugye mondtad, hogy te pont azért, mert beteges voltál, nagyon, ugye nevelő otthonban éltél, hát nagyon-nagyon sokat bántottak az iskolában is, nevelő otthonban is. Hogyan éltette ezt meg, és hogyan tudod ezeket a tapasztalatokat, ezeket a szomorú tapasztalatokat most az iskoládban használni?
14: Nyilván, mivel én kaptam bántalmazást, így sokkal együttérzőbb vagyok azzal szemben, mint aki ezt nem olyan szinten éli át. A másik, amivel tudok segítséget nyújtani, az pedig az, hogy az Istenre mutatok. Az Isten volt az, aki a legnagyobb bántalmazást elszenvedte az embertől, a teremtményétől. És hogyha Isten, az Isten volt az, aki a legnagyobb bántalmazást elszenvedte

0: sokszor nem is olyan megfogalmazható dolog, de már a Biblia első lapjain ott van, hogy mert Ádám bántalmazta a saját feleségét, Évát, mikor letagadta a dolgokat és cserben hagyta. Az is egyfajta bántalmazás, hogy a bűneset óta van ez az egész bántalmazás dolog. Előtte nem bántották egymást, előtte nem ismerték azt, hogy bántalmazás. Viszont a bűnön Jézus Krisztus győzött. És Jézus Krisztus, hogyha győzött a bűnön, akkor mi tudunk győzni a bántalmazott sebeinken, mert Krisztus sebeiben vannak gyógyulások.
1: És ebben a bántalmazó családban ott hát van igen, az első gyilkosság.
2: Igen,
1: tehát Kain megöli.
2: Igen. De most arra gondolok, hogy hogyan tudjuk ezt átforgatni a hétköznapokba. Ugye értem, hogy ha valakit bántalmaznak, akkor bocsásson meg. De egy-egy ilyen szituációt hogy lehet vagy megelőzni, vagy kezelni? Hiszen ott abban van bántalmazó is.
0: Igen.
2: Meg szemlélődő is.
0: Megbántalmazott.
2: Igen, tehát a bántalmazottról beszéltél.
0: Ez mindig speciális helyzetek, ugye? Nem lehet egy kaptafára fölhúzni őket. Én megpróbálom mindig, nem mindig, de amikor lehet, érdekesen egy bírósági helyzetet szoktunk létrehozni, aminben mind a felperes, mind az alperes, mind az ügyvéd, mind a bíró, mind a szemlélődő, mindenki elmondhatja, hogy mit, hogyan látott, és mit, miként csinált. És maga, míg ez az egész per lezajlik idézőjelben, ez egy, nem egy olyan komoly per, csak hogy kibeszélik magukból, hogy mi történt pontosan. És sokszor rájönnek, hogy ja, hát ez nem is volt akkora nagy probléma.
1: A másik gondolat, amit én itt behoznák, hogy vannak a helyzetfüggő vagy szituatív bántalmazások, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy egyik szerepkörömben én bántalmazott vagyok, a saját családomban engem bánt az édesapám, vagy az édesanyám, vagy a testvérem, és az iskolában meg én verem meg a kisebbeket. Tehát ugyanakkor lehetek egyszerre bántalmazó és bántalmazott. Nagyon sokszor a bennem lévő feszültséget próbálom levezetni a másikon, illetve egy hatalmi játszmát játszok, hogy kinek az akarata érvényesül, és a verbális dolognál például, hogy tudok olyan csúnyát mondani a másikra, hogy én jobban túl tudjak kerekedni a másikon, tehát tudjak olyan dolgot mondani, amivel jobban meg tudom bántani, és itt azt látom, hogy főleg az alsó tagozatban egymást túl licitálják a gyerekek, hogyha te szidod az anyukámat, akkor én még szidom ezt, meg szidom a nagymamádat is, meg akit lehet csak beleveszek, a másik pedig az éretlenség, hogy nem tudom kezelni a helyzetet, tehetetlen vagyok benne, és akkor az egyetlen út az maradt, hogy vagy fizikailag, vagy ha nem üthetem meg, akkor legalább minden módon bántalmazom, és nem tudjuk azt, hogy a szavainkban, azt mondja a példabeszél könyve, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. És ahogy az ember szeret vele élni, úgy eszi annak a gyümölcsét. És el kell mondani azt is, hogy az iskolai bántalmazásban vannak olyan helyzetek is, amikor a tanár él vissza a hatalmi pozíciójával. És a hatalmi pozícióból, akár szülőként, akár tanárként, megalázom a gyereket a másik gyerekek előtt, vagy olyan helyzetbe teszem, ahol kiszolgáltatottá válik. Nagyon érdekes, hogy múltkor egy gyermekvédelmi előadást tartottam József életéről, hogy az ókorban a minta példája gyerekbántalmazásnak, akit a testvérei utálnak, apukája megkülönböztetett szeretettel szeret, eladják, emberkereskedelem, rabszolgasors, és utána a fáraó mellett a második ember lesz. És egy dolgot mindig mond a Szentírás. De Józseffel az Isten vele volt. És azt szeretném mondani, hogy a bántalmazási helyzetben is az Isten velem van, Jézussal is vele volt, és Jézusnak a legnagyobb fájdalma az volt, amikor a kereszten volt, hogy az Atya elhagyta azt, hogy Atyám, Atyám, miért hagytál el engem? Én Istenem, miért hagytál el engem? És én azt kívánom a kedves rádió hallgatónak, hogy bármilyen helyzetben van, akkor tudja a gyerekével megbeszélni azt, hogy mi történt az iskolában, és ne azt kérdezze, hogy ki volt a hibás. A másik pedig az, hogy adjunk helyet, hogy elmesélje, hogy hogyan élted meg azt a helyzetet, mi volt benned, milyen érzelmek, milyen düh. És nem a düh el van gond, meg az agresszivitással, hanem azt mondja a Biblia, hogy le ne menjen a nap a ti haragotokkal. Tehát, hogy szabj határt a haragodnak, és adj időt a megbocsátásra, hogy ne húzd nagyon sokáig ezt a haragvó lelki állapotot.
2: Hoztatok egy csomó

0: csomó könyvet. Hogyha már elhoztátok, mik azok, amiket ajánlotok, gondolom, pedagógusoknak, szülőknek?
1: Van egy Dr. John Townsend, kamasz határok, mikor mondjunk igent, és hogyan mondjuk nemet egy kamasznak. Hát ez önálló műsort igényel, tehát a határok meghúzása szülőként, pedagógusként, illetve az én védelem is egy határ, és azt mondhatom a társamnak, hogy velem így nem beszélhetsz. Nem engedem ezt meg számodra, hogy mások előtt így beszélj rólam. Tehát az én védelem az is egy ilyen határhúzás. Barbara Colorosso szakember, zaklatók, áldozatok, szemlélők, dők a bullyingról, hasznos segítség szülőknek, tanároknak a bullying kezelésében. Ez mind a kettő a harmad kiadó kiadásában jelent meg. És van, amit a Pünkösdi Teológiai Főiskolánk adott ki, több tanárunk írta, Farkas Júlia, Göntér Mónika, Szabó Gabriella, megoldás, fókusz és értelemkeresés az iskolai zaklatás kezelésében. Ez egy gyakorlatközpontú kézikönyv szülőknek, pedagógusoknak, segítőknek. Itt bejön a logoterápia, amiben azt keresik, hogy mi az egésznek az értelme. Viktor Franknak a munkája, aki az auschwitzi haláltáborban kereste, hogy minek tudok ma örülni, és miért tudok hálát adni. És hoztam egy nagyon érdekes könyvet, Kis Klárának a tanulmánya, Calvin kiadó adta ki, és nagyon érdekes a könyv címe, Iskolai agresszió az egyházi iskolák előfordulásában, a katekézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében, konstruktív kezelésében, és olyan tanulmányokat hoz, amiben akár egyházi iskolákban is, azt mondja, hogy jelen van ez a probléma, és mégis a Szentírás alapján hozhatunk egyfajta megoldást, hogy hogyan tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket. És kedves pedagógusok, hadd mondjam azt, hogy a mi feladatunk az, hogy megvédjük a gyermeket, főleg a kisebb, és ne hagyjuk benne olyan helyzetben, ahol elmérgesednek ezek a helyzetek. És hogyha meg ez online történik, akkor vannak különböző áldozatsegítő és kékvonal és egyéb szervezetek, de bennünket, az ifjúságépítőket is kereshetnek, Életképek Tinédzser Országból, vagy ifjúságépítők.hu, és állunk a szülőknek és a tanároknak a rendelkezésére, illetve meg lehet bennünket hívni iskolai csoportokba, hogy erről a témáról ott a diákokkal, a diákok között beszélgessünk.
0: Nagyon örülök, hogy van ez a nap, és tudom, hogy a Sziládiban is folyik a szerveződés. Ti mit fogtok csinálni most? Mikor lesz egyébként ez a nap? Ez egy dedikált nap?
1: Október 2 elvileg most a mondj nemet az iskolai bántalmazásnak, piros lapot. Igen. Tehát, mint hogyha a bántalmazás egy valóságos személy lenne.
0: Igen, és piros lapot
1: és le szeretnénk ültetni, vagy legalábbis kitiltani az iskolából, nagyon-nagyon jó lenne. Örülnék, hogyha ez lenne a probléma, hogy nincs jelen a bántalmazás az iskoláinkban.
0: Hát
1: de ugye ezt átélhetjük még munkahelyi környezetben is.
0: Ez pontosan.
1: És társadalmi szinten sajnos nagyon-nagyon sok problémánk van, amit ezben dolgoznunk kell, akár napjaink helyzetére reagálva.
2: Annyival egészíteném ki Ferit, hogy amúgy így hallgattam, eszembe jutott, hogy a diákok sokszor azt mondják, hogy nekünk ez a szeretet nyelvünk. Hogy ők sokszor föl se fogják, hogy ők mit mondanak ki, vagy mit tesznek, hogy ez a másiknak hogy eshet. Az egyik ez, a másik pedig az, hogy nagyon sok esetben van az, hogy a pedagógus van bántalmazva. Órak közben olyan beszólásokat kap a diáktól, elsős vagy másodikos diáktól. Nekem is volt ilyen részem, hogy szegény pedagógus le se tudta reagálni, és én mentem be a folyosóra, hogy na most már elég azért, na, mégiscsak a tanárnővel beszéltek.
1: Már meghalt a tanár úrunk, kis srácok voltunk, és az egyik srác már nagyon idegesítette a tanárt, és akkor ott jött, hogy fiam, letérdeljek már előtted, hogy végre azt csináld, amit kérek. 90-es évekről beszélünk, erre a srác így visszaválaszol, azt mondja, tanár úr, hozzak párnát is, hogy meg ne üsse a térdét. Tehát, hogy nem az volt, hogy na egy felnőtt hajlandó megalázkodni előttem, hanem az, hogy ja, még oda dobok, hogy akkor igen, egy párnát is adok neki.
2: Hogy azzal az oldallal is szembesüljünk, hogy azért nagyon sokat kapnak a tanárok úgy, hogy a diákok észre se veszik, mert mondjuk nem annak szánják.
0: Igen, csak ez egy nagyon jellemző probléma szerint, amiről beszéltek. tanítottam. Nyilván nem lehet, nem lehet mindent a számítógépes környezetre és játékokra fogni, de az, hogy relatíve sok időt töltenek el számítógépes játékos környezetbe, ahol adnak egy pofont, meghal az illető, kifröccsen a vére, de új élet töltődik két nap múlva. Tehát, hogy a valódi pofonoknál tudjuk, hogy fáj. A számítógépen nem. És ezt sokan mondják, hogy egy kicsit ez az empátiának a csökkenése is oka. És ezért van, hogy szoktam mondani az egyik barátomnak, mindig szokott viccelődni, és néha nem annyira örül annak az illető, akivel viccelődik, hogy mondom, akkor csináld, ha ezen ő is nevet tiszta szívből, nem kínjában. Tehát, hogy ezek nagyon nehéz érzékenyítő folyamatok és feladatok.
1: Tanítottam olyan iskolába, ahol az egész iskola be volt kamerázva a bántalmazás miatt, és volt olyan iskola igazgató, aki így kezdte, hogy nemrég verték meg az egyik kollégánkat. Tehát a fizikai bántalmazás a pedagógusok felé is megnyilvánul, és nagyon sokszor ebbe a szülő még rá is játszik. Tehát, hogy megverték a gyerekemet, akkor nekem meg kell védeni.
0: Igen.
1: Ahelyett,
0: igen,
1: hogy a szülő azt érezné, hogy kiderülne, hogy mi volt annak az oka,
0: igen,
1: inkább a gyereke mellé áll, mint szövetséges, igen, és jövök a hadtesttel, meg a nagybácsikkal, meg mindenkivel, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a szülő, a tanár és a lelkész egy hónapban van, és a gyerekek érdekében vagyunk együtt, és nekünk össze kell fognunk, és segítenünk kell egymást, és így a vicceknél, vagy bármiben tegyük fel azt a kérdést, hogy tedd azt másokkal, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek.
0: Ez
1: és Jézus azt mondja, hogy ez az aranyszabály. És hogyha ezt az aranyszabályt betartjuk, akkor lehet, hogy többet ér, mint a piros lap.
0: Ez egészen biztos. Éppen tegnap idéztem ezt valakinek, hogy amit szeretnél, hogy csináljanak veled, te azt tedd a másikkal most. Még az idő is érdekes, hogy az egyik jövő idő, hogy amit szeretnél, hogy majd veled csináljanak, te azt már most csináld a másikkal, és akkor vissza fogod kapni.
1: És amit a Roland kezdett, hogy a minden szeretet, azt mondja az Isten, hogy szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és fele barátodat, mint magadat.
0: Igen.
1: És ebben benne van az, hogy önmagamat is el kell fogadnom, hogy úgy tudjam szeretni a fele barátomat, mint önmagamat, de ebben benne van az is, hogy a szeretetemet nem csak az Isten felé kell megélnem. Sok ember azt mondja a gyülekezetbe, hogy én szeretem az Isten, de a testvérekkel nem tudok mit kezdeni, azokat nem én választottam. És azt szoktam mondani, igaz, a testvéreket sem a gyülekezetben, sem a családban nem mi választjuk, de mégis az Isten testvérként adta nekünk. És hogyha mi az Istent, az Atyát, azt mondja János apostol, hogyha az Istent imádod, a testvéredet gyűlölöd, akkor hogyan hallgat meg téged az Isten?
0: Igen. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és nagyon köszönjük ezeket a történeteket, Roli történetét különösen. Én azt gondolom, hogy ilyen csodálatosan, nem is tudom, hogy hallottam-e valaha, hogy a jó Isten szeret bennünket, és vigyáz ránk, és személy szerint borzasztóan fontosak vagyunk neki.
2: Igen.
0: Nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtad, és kívánunk mindkettőtöknek nagyon áldott szolgálatot, nem csak most ezen a piros lapot a bántalmazásnak, hanem az egész életben. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük, hogy itt láttunk.
1: Köszönjük a lehetőséget.
0: Hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmét. Csonnó Roland iskolalelkésszel beszélgettünk, aki megosztotta velünk életútját, illetve Jánosi Ferenccel, aki a Magyar Pünkösdi Egyház lelkészével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Önrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a Parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves hatvani nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: Frissel. Közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Oj, te már megint beteg vagy.
1: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
0: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
1: Patikában veszed?
0: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
2: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Reklámot

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája az NKÁ ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethetőbe. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Lupsz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Talk to me.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

ahol a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Olyan ő, hogy megáll

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

visel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Önrendelte a Kecskemét járásbíróság nyomozási bírája az NK ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte a Kecskemét járásbíróság nyomozási bírája az NK ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását is, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti járásbíróságon, amint vezető száron kísérték. A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Komoly logisztikai és biztonsági változások léptek életbe a főváros szívében. Az Index szerint a rendőrség legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el az Országháznál. A korlátozás közvetlenül érinti a Parlament melletti Balassi Bálint utcát és az Antal József rakpart érintett szakaszait. A hatóságok szerint a lépésekre kiemelt védelmi és biztonsági intézkedések fenntartása miatt van szükség. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a Kossuth téren semmi nem változott az előírásokban. A látogatók, a helyi lakosok és a turisták mozgásának szabályai változatlanok maradtak a téren. A lezárás célja kizárólag a parlament közvetlen környezetének technikai és gyülekezési biztosítása az őszi ülésszak alatt. A közlekedőknek ugyanakkor hosszabb menetidőre kell készülniük a környező utcákban a terelések miatt. 9,5 év fegyházbüntetésre ítélt a szolnoki törvényszék egy 29 éves 60-i nőt, akit 20 kg kábítószer átvételét követően fogtak el tavaly nyáron, közölte a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vád szerint a nő álnéven 2025. júniusában 20 kg kábítószert rendelt meg egy ismeretlen embertől az interneten, hogy a

0: drogot tovább értékesítse. A megrendelt kábítószer 5 nappal később meg is érkezett egy csomagszállító cég központjába. A vádlott egy ismerősét kérte meg, hogy segítsen neki az átvételnél. A kábítószert tartalmazó küldeményt a nyomozóhatóság a csomagszállító telephelyén ellenőrizte. A benne lévő kábítószert lefoglalta, majd a csomagot beltartalma helyettesítésével visszahelyezte a kézbesítendő csomagok közé. A futár értesítette a nőt a csomag érkezéséről, majd a vádlott az általa megjelölt szolnoki helyen átvette a küldeményt, ekkor fogták el. Kritikus katonai és védelmi problémák láttak napvilágot az ukrajnai légiháború hatékonyságával kapcsolatban. A Wall Street Journal katonai szakjelentése szerint Ukrajna F-16-os repülőgépeinek több mint fele jelenleg nem vethető be. A gépeknek 300 óra repülés után kötelező szakaszos műszaki ellenőrzésre és szervizelésre lenne szükségük. A motor, a hidraulika és más rendszerek javítása azonban rendkívüli módon elhúzódik a partner cégeknél. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Változatos zenei kínálat. Jobbnál jobb dalok. A lemezjátszóknál Steven. Az igazi változatosság, ami gyönyörködtet.

a Lépés Rádióban a Fine Selection című műsort hallgatod. Szerkesztő, Steven.

Three.

0: Nem látod, milyen késő van? Takarodj aludni, Géza!
1: Nem megyek! A Lépés Rádiót hallgatom! Most megy a kedvenc műsorom!
0: Akkor nyúl vagy meg a rádiód előtt, és ne is gyere vissza!
1: Ez itt a Fine Selection. Maradjanak velünk!
2: Lépés Rádió! Egy lépéssel közelebb hozzád!

judgment, stand your trial. You got to go to judgment.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupciógyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikáció költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tisza párt frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor tartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!